0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ganz és társa Danubius villamossági gép, vagon és hajógyár RT államosítására 1946-ban került sor. Ekkor leválasztották a villamos részleget, amely 1964-ben felvette a Ganz villamossági művek nevet. Lövőház utcai telepét a Mamut csoport szerezte meg. Az egykori gyártelep helyén, részben az eredeti gyárcsarnokokban a 2001-ben megnyitott millenáris park üzemel. A Fény utca és a Margit körút között megmaradt Ganz épületeket, a gazdasági minisztériumot a Margit körúti irodaházával együtt 2014-2015 között bontották le. A helyükön park létesült, millenáris szélkapu néven.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délén a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára 2 hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Kedden napos, száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Népek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadas kertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1,62 €-re, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház építésekor az első kapavágás 1885. október 12-én történt. Az építkezés során 17 éven keresztül átlagosan 1000 ember dolgozott. 176 ezer köbméternyi földet mozgattak meg, 40 millió téglát, 500 000 diszkövet, 40 kg aranyat használtak fel. Bár az épület felavatása már 1894-ben megtörtént, ekkor még nem volt készen, sőt, még 1902-ben sem, amikorra már a parlament mindkét háza ide költözött. Ez volt a parlament épületének hivatalos átadása. Az épület tervezője Steindl Imre nem élhette meg az épület átadását. 5 héttel korábban elhunyt. Az építkezés 1904-ig tartott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ünnepek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Loránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A

0: kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1,62 €-re, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkom segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Építészet, kirándulás, sok-sok program, némi lövöldözés és egy pici uff, ez úgy jön össze, hogy ellátogatunk Dunaharasztiba. Nincs messze, kényelmes az út, és rendkívül gyönyörű az ott megtekinthető Laffert kúria. Az uff és a lövöldözés pedig úgy jött öde, hogy a hely szülötte dr. Baktéri Ervin munkásságához ugye az indiánság köthető leginkább. Ezért az indián cowboy kiállítás megtekintését 0-tól 99 éves korig ajánlom. De egyébként is érdemes ellátogatni a Dunaharasztiba, remek programok lesznek, de most keljenek életre a kérdéseim, amiket intézek Galó Anitához, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetőjéhez.
2: Egy csodálatos barokk épület, ami halálból menekült meg, hát már most 16 évvel ezelőtt, 1716-18 körül épült, de az évek folyamán rendkívül rossz állapotba került. 2010-ben egy Európa Uniós pályázat közösen egy teljes felújítás következtében eredeti fényében és eredeti tépségében látható. Van egy csodálatos dísztermünk, ami nagyon sokféle eseménynek tud teret adni. Egy csodálatos preskói fal festése van, ami szinte adja lehetőséget a esküvők, illetve a Grand Protocol rendezvényekhez, ami ugye egy magasabb minőségi szintet ad bármilyen tevékenységnek. Mindenki irigykedik, hiszen szerintem nekünk van az országban a legszebb munkahelyünk ilyen szempontból, mert tényleg egy csodálatos helységben vagyunk. És ami még nagyon fontos, az alsó szinten található a kávézó, ami egy tényleg hangulatos helység. Pont egy éve nyílt újra a Baktéri Ervin indián cowboy kiállítás, ami ugye ennek a tálatnak az anyagát, ugye Lorenz József gyűjtött össze, itt ebben a térben mutatjuk be. A Néprajzi Múzeum munkatársai elszállították, és egy évig tartó tisztító és restaurációs folyamaton mentek végig a tárgyak. Hát köszönhető már a mai technológiáknak, eredeti pompájukból, színükben élvezhetjük a tárgyakat. Pontosan a Laffert kúria mellett épületben született Baktéri Ervin. Ugye egy polihisztor volt, és nagyon sok olyan tevékenységet végzett, amit még most kezdünk felfedezni, hogy micsoda jelentősége volt az ő munkásságának. És ugye ezeket a történeteket nagyon-nagyon széles körben szeretnénk tudatosítani, hogy mindenki megismerje a nevét, hiszen amit ő így a kultúra területén végzett, az egy annyira nagyon fontos munka. Ugye ő egy kulturális hidat képzett a keleti és a nyugati kultúrák között. Ez nagyon sok mai kérdést vet föl, ugye a multikulturális lét ugye a mai szempontok szerint. Maga a közösségek léte, hogyan tudja a kultúra befolyásolni, hogyan fejleszti az embereket maga a kultúra. Ezek mind olyan kérdések, amire talán még maga Baktéri Ervin sem látta akkor a választ, viszont ma így visszatekintve már sokkal jelentőségteljesebbnek tűnik ez a munka. Ugye Dunaharaszti közössége is ugye egy agglomerációs település révén egyik fő fontos törekvése az, hogy ugye azok a családok, azok a lakosok, akik ugye nem törzsgyökeres dunaharaszti lakosok, hanem tényleg az ország minden részéről, hát és nem csak az országból érkeznek ide vonza őket maga a város. Lényegesen más perspektívából tudják megközelíteni magát, ezt a fajta közösségi létet, és azt, hogy egymást elfogadjuk, egymás kultúráját meg tudjuk ismerni, egymás életét ne egy ellenséges dolognak tartsuk, hanem igenis elfogadjuk és befogadjuk egymást. Ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ezen keresztül nagyon lényeges az, hogy ez a kiállítás itt található, hiszen ugye a tárgyakon keresztül, ugye a tárgyak azok nagyon beszédesek tudnak lenni, ezek a tárgyak történeteket mesélnek, és ezeken keresztül azért az embereknek a gondolkodását lehet befolyásolni. Az a célunk, hogy Haraszti mindig is híres volt a közösségeiről, ugye itt a sváb kultúra kapcsán, ugye azt a szellemiséget szeretné maga kiállítás is közvetíteni, hogy egy lakóközösség az ezen a fajta elfogadáson keresztül igazi közösségé tud lenni. Ugye ezt mi nem csak ugye a felnőtteknek közvetítjük, hanem már óvodáskortól jönnek hozzánk, ugye a helyi óvodások, de nem csak a helyi óvodások, hiszen most mióta újra nyitottuk a kiállítást, azóta tényleg egész messziről is ide találnak hozzánk, hiszen ugye ez a fajta kiállítás, ez kizárólag nálunk található. Fel vagyunk készülve, tehát múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, ami ugye a gyerekeknél ugye nagyon fontos, hogy ne csak a szemükkel tudjanak tájékozódni, hanem igenis betekintést kapjanak kézműves foglalkozáson keresztül, különböző közösségi játékokon, tevékenységeken keresztül, ami ugye rendkívül népszerűvé tette a gyermekek körében ezt a kiállítást. A gyerekek nagyon nyitottak az indiánokra, illetve magára a baktaira is, és ugye ezekre a történetekre, és ugye ilyenkor nyáron nem csak ugye ez egy olyan hely, ahol ugye a kiállításon, ahol nem csak tárgybemutatás van, hanem ugye ott a helyszínen vannak berendezve, vagy illetve lehet több mindent a térbe tevékenységet végezni. Viszont ugye amikor az időjárás ilyen szép, mint most is, akkor ugye ezek a foglalkozások kertben is, és a gyerekek imádják ezt a kertet, és mi lehetőséget is kínálunk erre. Nem csak kiállításokat rendezünk kertben, hanem minden héten vannak olyan kulturális programjaink, ahova nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődő úriában. Minden egy kicsit különleges, minden egy kicsit más, minden előadás egy kicsit más fényében látható nálunk. Hiszen ugye ez egy nagyon ritka helyszín, amikor egy teraszt használunk színpadnak, a nézők pedig a gyönyörű, szép gyepen ülnek, és több olyan programunk is van, ami ilyen piknik jelleggel meg tudunk szervezni, tehát nyugodtan lehet lédet hozni. Pár programot ajánlanék a kedves hallgatóknak. Július 31-én lesz egy kiállítás megnyitó, ami ugye egy mandala kiállítás lesz.
1: És folytatódik még az úgynevezett programok sora, akár a pázsiton heverve, akár bent a múzeumban, de még egyszer lehet indiánkodni vagy kovbolyoskodni, Baktai Ervinnek köszönhetően, illetve a Laffert Kúliának köszönhetően, és a további programok, amiket belefojtottam Galó Anitába, megbízott intézmény vezetőbe, elérhetők és olvashatók a dunaharasztikultúra.hu. weboldalon. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy a reggeli expresszben megmutatta magát egy gyönyörű város és egy gyönyörű épület is.

Most pedig érkezzék a reggeli Express program ajánlata igazi 21. századi témával. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 2. vasárnapjáig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató, kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól, tehát a Budapest Galériában. A műcsarnokban pedig augusztus 30-áig látható Berec András Harangok évgyűrűi című fotókiállítása, amely egészen új szemszögből mutatja meg a harangok világát. A Kossuth-díjas mesemondó és néprajzkutató ezúttal fényképészként mutatkozik be. Makrofotóin a több száz éves harangok kopásai szinte festvényszerű, absztrakt alkotásokká válnak. A tárnat nem csak a harangok anyagát és szépségét, hanem a mögöttük megbúvó történeteket, a harangozók munkáját és a közösségi emlékezetet is közelebb hozza a látogatókhoz. A kiállítás tehát augusztus 30-áig tekinthető meg a műcsarnokban, és érdemes időt szánni rá, mert egyszerre szól a fotóművészetről, a hagyományról és az idő nyomáról. Aki pedig jó részt

Ezúttal is különleges zenei utazást ígér Ramirez Missa Criollájától a bizánci énekeken át, egészen az afrikai és amerikai gaspelek világáig. Számos műfaj és kultúra találkozik az est során, sok humorral, mélységgel és persze szakállal, tehát este 8-kor a Benczúr kertben. Minden programhoz és minden kiállításhoz nyitottságot és jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk. Újra országjárásra indul a Tisza párt. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési rendszert oszt meg Ukrajnával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Jövő hétre elkészülhet az ország

0: Gyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának állásfoglalása arról, hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, mondta Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a házbizottság rendkívüli ülése után. A házbizottság ülését a Fidesz és a KDNP kérésére azután hívták össze, hogy az ellenzéki pártok kivonultak a parlament üléséről. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megvonta tőle a szót. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stonecoak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubáj között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo öveket becsatolni címmel a közlekedésbiztonság múltja, jelene és jövője látható egy kiállításon. A vonalban Becsei Attila, a kiállítás kurátora. Szervusz Attila, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiállításáról van szó. Ez egy időszaki kiállítás, amely az északi járműjavító óriási csarnokaiban várja a látogatókat. Mi volt a kiállítás fókuszában, Attila, amikor elkezdtétek a tervezgetést?
2: Egy múzeumnak nagyon fontos feladata, hogy társadalmi kérdésekben is felszólaljon, aktuális problémákra, közlekedés történeti vagy közlekedés szemszögből érdekes dolgokra reflektáljon, és hát ilyen a balesetek ügye, közlekedésbiztonság ügye, ami hát sajnos egészen kézzelfogható, és a jelenünknek egy nagy problémája, hiszen még mindig nagyjából azért 500 halálos áldozata van még évente ezeknek a közúti baleseteknek. És természetesen a kiállítás nem csak a közúti balesetekről szól, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos edukatív üzenete van egy ilyen kiállításnak, hiszen hogyha elmondjuk az okokat, az okozatokat, mesélünk a balesetekről, és aztán pedig rávilágítunk arra, hogy milyen technológiákkal, milyen szabályzással lehetne elkerülni a baleseteket, és hogyha ezt témává tesszük, akkor hiszünk benne, hogy célt érhetünk el abban hosszú távon, hogy ezek a számok egy kicsit csökkenjenek, vagy olyan szabályozások szülessenek, olyan társadalmi diskurzus induljon el, aminek az a vége, hogy ha nem is nulla, hiszen az a cél, a Vision Zero, de mégiscsak csökkenjen ezeknek a baleseteknek a száma.
1: Már a cím is erre utal, a biztonságra, ugye öveket becsatolni. Attila, hogyan változott az emberek gondolkodása a biztonságos közlekedésről az elmúlt több mint 100 évben?
2: Ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, hogy milyen a társadalomnak a hozzáállása adott kérdéshez, hiszen amikor megjelenik a járművek gépesítése, tehát amikor már nem csak lóvontott a járművekről beszélünk, hanem megjelennek a gőzmozdonyok, gőzhajók, majd aztán később a benzinüzemű autók, személyautók, akkor hirtelen felgyorsul a világ. Ez egy olyan sebességgel találkoznak a járókelők, amit addig nem tapasztaltak meg, és hát az is nagyon érdekes, hogy az első automobilok idejében, az első automobilok elterjedésekor még egyáltalán nem szabályozták a közlekedést, tehát csak szép fokozatosan jelent meg, ahogyan a vezető képzése is, és hogyha balesetet okozott valaki az automobiljával, az egészen más megítélés alá esett, mint mondjuk napjainkban.
1: Akkor a sebesség fokozódásával lett egyre nagyobb jelentősége a biztonságnak?
2: Ez pontosan így van. Technológiailag nagyobbat tudott ugrani az emberiség, mint ahogyan tudott ehhez alkalmazkodni. Tehát olyan szabályokat, olyan szabályzást kellett megvalósítani, és erre nagyon jó példa egyébként a vasút, amik kizárták az emberi tényezőből adódó baleseteket. És ez egy érdekes aspektus egyébként a kiállításnak, hogy vannak ezek az zárt rendszerek, mint például a légi közlekedés, vagy a vasút, ahol minimalizálva van az emberi tényező, hogy ott mennyire hatékony a baleset megelőzés, és mindezek ellenére ugye még így is vannak balesetek például a vasúti átjáróknál, holott mindenki tudja, hogy meg kellene állni a sorompónál.
1: És akkor miért nem állnak meg?
2: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, és tényleg elképesztő szomorú az, hogy még mindig a legutóbbi évben azt hiszem 19 halálos kimenetű baleset volt vasúti átjárónál, ott teljesen egyértelmű a jelzés, hogy nem szabad átmenni. De azt hiszük, hogyha ezeket az üzeneteket egy kicsit súlykoljuk, és ebben a formában, amilyen ez a kiállítás, kicsit játékosan, interaktívan tálaljuk, akkor talán maradandó. Ahogy akár az az üzenet is, hogy az öveket bizony be kell csatolni.
1: Mennyire kellett nektek lavírozni egy kicsit, mondjuk a rettenetes példa, a megijesztés, a riogatás, de hát közben mindez ugye stabil alapokon nyugszik, tehát tényeken alapul, illetve az interaktív ismeretadás között.
2: Hát igen, ez valóban egy nehéz feladat volt, hiszen hogyha azt az erős üzenetet akarjuk átadni, hogy kösse be az ember az autójában a biztonsági övet, különben nagyon csúnya balesetek következnek be, akkor törvényszerűen azért is csak hatni kell a látogatókra, akár erőteljesen is. Viszont tudjuk azt, hogy a múzeumunknak a látogató közönsége, azért az főleg a családosok, nagyon sok kisgyerek jön hozzánk, ugye az emblematikus járművek miatt is, Tehát úgy kellett megfogalmaznunk ezeket a baleseteket, hogy lehetőleg kevésbé legyen az felkavaró, de azért mégiscsak tényszerű legyen, és inkább arra világítunk rá, hogy hogyan előzhető meg egy baleset, milyen eszközökkel és milyen szabályokkal. Inkább ezen van a fókusz, és nem pedig azon, hogy hány ember is milyen szörnyűséges módon veszítette el az életét.
1: Köszönöm, Attila, jövünk vissza. Vendégem Becsei Attila, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátora itt az Intermezzóban.

0: ez az Intermezzo, az Öveket becsatolni című kiállításról beszélgetünk, amely az északi járműjavító óriási csarnokaiban várja a látogatókat. A vonalban Becsei Attila, a kiállítás kurátora. Attila, milyen járművek mutatkoznak be a kiállítás kapcsán?
1: Nagyon sokféle és különleges járművünk van a kiállításnak a különböző szekcióit, témáját elmesélve. Természetesen vannak olyan nagy járműveink, nagy mozdonyaink, akár a 424-es gőzmozdony, vagy a 109-es, vagy a 242-es koporsónak befizetett mozdony, amelyet már láthattak korábban a látogatóink. Ezeket azonban abszolút új mondani valóval láttuk el, de ilyen akár az Antonov 2-es repülő is, ami az egykori Városszigeti Múzeum épületének tetején volt látható. Ez szintén újra része a kiállításunknak, de ezek mellett számos olyan újdonság van, mint például a Z115-ös páncélozott személyautó, vagy egy F3-as versenyautó, vagy egy BMW fedett motor, és most, hogyha nagyon elkezdem sorolni, akkor lehet, hogy a végére se érek. Nagyon sok különleges járműünk van. Még amit talán pontos megemlíteni, hogy a század elejéről ezek a legkorábbi automobilok, mint például egy Peugeot Livraison, ami az első oktatójármű volt az országban. Tehát ettől a korai időszaktól egészen az önvezető autókig bemutatunk különleges járműveket.
0: Mi a tapasztalatotok, amikor a családok ellátogatnak hozzátok? A gyerekek azonnal megrohamozzák a különböző járműveket, nem?
1: Ez pontosan így van. Azokra a járművekre, ahova csak egy picit is föl lehet menni, vagy nagyon, azokra rávetik magukat rögtön a gyerekek, és ez érthető, hiszen hogyha belegondolom, hogy nem túl gyakori az, hogy beülhet egy Antonovnak a pilóta fülkéjébe, vagy egy 424-esnek a vezető állásába. Az utóbbinál egyébként külön érdekesség, vagy egy nagyon fontos dolog, hogy a vasúti baleseteknél ugye azért ezt jó látni, jó megtapasztalni, hogy mennyire keveset lát ki például a mozdonyi vezető azokon a kicsi ablakokon, ugye, amiket ráadásul a füst is takar, meg a hatalmas zaj, és akkor nem beszélünk arról is, hogy ugye beszélünk a kiállításban arról, hogy ugye a fizikai törvényszerűségek, hogy mennyire lehetetlen rövid fék távon megállni egy ilyen gőzmozdonynak, ami sok felelvényt húz. Tehát azt hiszem, hogy amikor felmennek a járművénkbe a gyerekek, vagy bármelyik látogató, akkor azon túl, hogy ez egy jó élmény, azt gondolom, hogy egy eléggé erős tapasztalat is lesz ebben a baleset témában.
0: Aha. A kiállítás betekintést enged nagyhatalmi vezetők különleges járműveinek a biztonsági megoldásaiba is. Ez hogyan történik?
1: Itt a kiállításban alapvetően az átlag embereknek a közlekedési eszközeiről és a biztonságáról beszélünk, azonban teszünk egy kitérőt, és bemutatunk egy Turán szalonkocsit is, ami például a VIP közlekedés, hogy így mondjuk, ennek egy nagyon jó vasúti példája, de emellett közútról a Z115-ösünk, ami egy szovjet orientációjú, magas biztonságú autó, illetve egy Maybach Zeppelint is, ami pedig ez a német orientáció itt a két világháború között. Mind a két jármű jól rávilágít arra, hogy azért a korszak technológiájához mérten igen magas biztonságot tudott nyújtani, ez a nagyon vastag karosszéria, meg az elképesztő nagy lóerők. Most az Z115-ösnél ez kiegészül a golyóálló üveggel is akár. Kicsit a James Bond filmek világát idézi ez a dolog, tehát egy abszolút egzotikus kitekintés, és tehát természetesen az itt használt technológiák azért később visszaköszönnek a civil autózásban is.
0: De a tárlat egyik érdekessége Törlei József közlekedési balesetének története.
1: A kiállításban több olyan úgynevezett sztori panelünk van, ahol egy olyan történetet mutatunk be, ami az adott közlekedési eszközhöz és korszakhoz szorosan kapcsolódik. És hát ilyen az a Törleinek az ország első autóbalesete, amit sikerült összehoznia. Azt tudni kell, hogy nagyjából 20-szal robogott ez a közlekedési eszköz, amin éppen ő ült, és egy utcaseprőt elsodort, aki az a korabeli újságoknak a tanúsága szerint azt nyilatkozta, hogy nem számított rá, hogy ilyen gyorsan közlekedhet bármi, és hát viszonylag könnyen gyógyuló sérüléseket szerzett, azonban jól rávilágít az arra, hogy akkoriban a balesetet a közvélemény elég könnyen a gyalogos nyakába varta, holott azért abszolút a Törleié volt a felelősség, viszont elég hamar tisztára mosták az ő nevét. Tulajdonképpen ebben az esetben a legérdekesebb az, hogy hogyan változik egy-egy balesetnek a megítélése, hogy van-e áldozathibáztatás, úgymond. Tehát még a mai napig, hogyha a gyalogost tervítik, akkor azért rögtön megkérdezik, hogy na de hol járt, miért járt úgy, ahogy, és nem, a, nem és hogyha pedig az autósra terelődik a szó, akkor általában azt tudjuk kiemelni, hogyha ittosan vezet, vagy hogyha bármilyen szerhatása alatt van. Holott itt azért nagyon alapvető morális kérdések is vannak.
0: Mire világít rá például Törlei József közlekedési balesete?
1: Hát arra, hogy vannak ilyenek a birtokámon egy olyan jármű, ami száguldásra képes, elegáns, szép, kényelmes, az bizony nagy felelősséggel is jár. És nyilvánvalóan ez szerencsére fejlődött a hozzáállása a társadalomnak itt a közlekedési balesetekhez, de hogy bizony el kellett jutni oda, hogy ezt szabályozni kell, korlátozni kell, akár különböző bírságokkal, büntetésekkel, de hát azért jobb, hogyha ezt megelőzzük, és akkor csak táblákkal ezt a sebességet, ezt korlátozzuk valamennyire, illetve azt a témát is behozza itt, hogy hogyan lehet és hogyan kellene elkülöníteni mondjuk a gyalogosoknak és az autósoknak az életterét, úgymond.
0: Köszönöm szépen, Attila. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban. Az Öveket becsatolni című kiállításról van szó Becsei Attila kurátorral.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk. Újra országjárásra indul a Tisza párt. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési rendszert oszt meg Ukrajnával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Jövő hétre elkészülhet az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának állásfoglalása arról, hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a Házbizottság rendkívüli ülése után. A Házbizottság ülését a Fidesz és a KDNP kérésére azután hívták össze, hogy az ellenzéki pártok kivonultak a parlament üléséről. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megvonta tőle a szót. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stonecoak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubáj között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: ez az Intermezzo, az Öveket becsatolni című kiállításról beszélgetek Becsei Attilával, a kurátorral. Attila, az előbb Törlei József balesetéről volt szó, de vajon milyen egyéb nagy biztonságot érintő, esetleg más nyárművön keresztül bemutató baleset mutatkozik be a kiállításon?
1: Tulajdonképpen földön, vízen, levegőben körüljárjuk itt a közlekedés biztonság kérdését, és mégiscsak a legmaradandóbb, a legidézőjelben mondom népszerűbb balesetek azért mégiscsak a hajókhoz, repülőkhöz köthetők, hiszen itt ritkán fordul elő baleset, de az annál látványosabb és annál komolyabb, szigorúbb intézkedéseket van maga után. A repülőgép balesetekből az egyik eléggé, hogy mondjam, látványos példánk az az 1961-ben történt baleset, ami a Malév városnéző gépéhez köthető. Ez jó példája annak, hogy tulajdonképpen a repülés az abszolút torony magasan a legbiztonságosabb közlekedési eszközünk. Mégis, hogyha ez a rendszer nem annyira zárt, tehát hogyha nagyobb hatása van az adott személynek, az adott pilótának, például itt ebben a 60-as éveknek a sétarepülésében, akkor bizony elő tudnak fordulni nagyon súlyos katasztrófák, mert tulajdonképpen ez egy negyedórás városnézősétának indult. A pilóta azonban az utasok szórakoztatására nagyon vad manőverekbe kezdett, és tulajdonképpen többen is utaztak a gépen a megengedettnél, ő náluk se volt az mindenképpen becsatolva. Tehát egy ilyen sokszoros emberi mulasztás okozott egy olyan balesetet, hogy lakóházakra zuhant rá a gép, és tulajdonképpen mindenki életét vesztette, aki a gépen volt, ráadásul még ahová a gép lezuhant, ott is sajnos további tragédiákat okozott, és hát erről az esetről, ugye a korabeli sajtó azért nem túlságosan bőven emlékezett meg, de a kiállításunkban erről is lehet azért olvasni többet, és fotót is lehet erről látni. Természetesen ott van mellett az Antonov 2-es gépünk, ami szintén alkalmas a repülésre, amivel nem azt akarjuk érzékeltetni, hogy az ilyen gépekkel ez történik, hanem azt, hogy későbbiekben már számos olyan szabályt, rendelkezést hoztak, amivel elkerülhető az, hogy egy pilótának a könnyelműsége ilyen súlyos balesetet okozzon.
0: Ez az általad említett baleset hogyan lett volna megelőzhető? Ez pusztán a pilótán múlt?
1: Azt gondolom, hogy a későbbiekben, mert azért a technológia az jobban leszabályozza a pilótát, hogyha a kommunikáció szorosabb, akár a pilóta és az irányító központ között, akkor ez talán elkerülhető lett volna. Mert a repülőnek a műszaki állapota az megfelelő volt, csak a technológia még nem tartott ott, hogy ennyire leszabályozza a pilótát.
0: A kiállításon megismerhetjük a Magyar Királyi Posta egykori autós iskoláinak a világát is. Itt milyen képzés zajlott?
1: Erről a nagyon részletes, pontos tudásunk nincsen, hogy mennyire alapos képzést nyújthattak ekkoriban. Az viszont biztos, hogy a Magyar Királyi Posta akkoriban abszolút a modernitás csúcsát képviselte, és rendelkezett már elektromos triciklikkel is például, és olyan modern járművekkel, amelyek abszolút újnak számítottak a korszakban, és mivel hogy olyan nagy volt a járműflottája, flottája, kézenfekvő volt, hogy oktassa is a dolgozóit, illetve másokat is, és erre különítsenek el egy külön járművet, és hát ez bizonyíthatóan az első olyan jármű volt az országban, amit már használtak autós oktatásra is. Na most, hogyha a kiállításban eljönnek és megnézik, akkor ugye nem látnak itt dupla karokat, illetve irányító eszközöket a járművön, de hát ezek annyira kezdetleges járművek voltak, hogyha az első pillantásra úgy tűnik inkább ezek bérkocsik vagy szekerek, semmint automobilok.
0: A kiállításon mennyire helyeztétek a hangsúlyt a különböző biztonsági elemek fejlesztésére?
1: Ez abszolút egy visszatérő elem, és eléggé hangsúlyos. Egyrészt azokat a szabályozó rendszereket vizsgáljuk, amik például a vasútnál voltak és vannak szolgálatban, tehát hogy hogyan lesz a manuális szerkezetekből, aztán elektromos, és aztán hogyan lesz minden digitalizálva. Tehát van egyrészt egy ilyen fejlődési, másrészt pedig akár a személyautók gyártásánál is bemutatjuk azt, hogy ami kezdetben csak az erős karosszériában bíztak, mert nagy tömegben, később már megjelentek a gyűrődő karosszériák, és hát bemutatjuk például azt az első Volvo típust, amelynek már kötelezően nem volt a 3 pontos biztonsági öv.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Becsei Attilával, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátorával.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Becsei Attila, az Öveket becsatolni című kiállítás kurátora, a közlekedés biztonság múltja, jelene és jövője megjelenik a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításán. A helyszín az északi járműjavító óriási csarnoka. Attila, a kiállítás, ha jól tudom, szerdától vasárnapig látogatható.
1: Pontosan szerdától vasárnapig 10 és 17 óra között nagyon nagy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Térjünk vissza egy kicsit a kiállítás tematikájához, hogy az új kressz az hogyan igazodik, hogyan tud azonnal választ adni a megváltozott társadalmi kérdésekre, akár a rollerek egyre jelentősebb számú használatára.
1: Így van, pontosan a kiállításunk utolsó szekciója az éppen az új kressz fontos kérdéseit taglalja, mert hiszen tulajdonképpen eltelt most már azért 50 év, és rengeteg változás érte a közlekedésünket, amelyekre még nem reagált a mostani kressz, tehát nincs benne szó semmiféle elektromos rollerről, vagy önvezető autóról, meg aztán végképp. Ellenben kézikocsi még mindig van benne, holott ez ilyet már egy jó ideje nem lát senki az utakon. És itt a kressz témájánál az nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy az azért mindenképpen egy nehézség az új kressz megalkotásánál, hogy elképesztően sok az ellentétes érdek, mert hiszen mondjuk a gyalogosnak, meg az autósnak abszolút ellentétesek az érdekei, az egyik haladni szeretne a lehető leggyorsabban, a másik meg minél biztonságosabban szeretne haladni autók nélkül. Ez egy komoly várostervezési kérdésre is rávilágít, illetve arra is, hogy hogyan lehet elkerülni a baleseteket, tehát adott ez a technológia a szabályzás, de tulajdonképpen a várostervezés is, mert hogyha nincs hol menni, akkor ugye nem találkozik a járókelő az autóssal. Persze mindezt úgy kell tenni, hogy aztán végül mindenki jól járjon, de ez egy bonyolult, de nagyon szép és fontos kérdéskör. Visszatérve az elektromos rollerekre, nagyon sok baleset fűződik hozzájuk sajnos, hiszen nincsen megfelelően szabályozva, korlátozva, hogy mit és hogyan szabad ezekkel csinálni, és abszolút azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen, ha megfelelő teret biztosítunk ennek, és pontosan le van írva az, hogy hogyan és milyen körülmények, keretek között lehet ezeket használni, akkor radikálisan csökkenni tudnak ezeknek a baleseteknek a száma.
0: A mesterséges intelligencia milyen szerepet kap majd a jövő közlekedésében?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen amíg nálunk ez abszolút a jövőbe tartozik, addig mondjuk az USA-ban és Kínában már vannak olyan területek, ahol ilyen kísérleti jelleggel, de már egészen régóta alkalmaznak önvezető autókat, így a civil forgalomban is. Nálunk ez még nem jött el, viszont éveken belül megérkezhet, ennek azért Európában már van rá példa, és nagyon sok komoly kérdés felvet a praktikus és morális kérdéseket egyaránt, hiszen ha balesetezik egy önvezető autó, akkor vajon ki a felelős, a jármű sofőrje, vagy a jármű gyártója, és még sorolhatnám, hogy mennyi kérdés fűződik ez, ami abszolút nincs még rendezve jelenleg, de szerencsére úgy látszik, hogy még némi időnk van erre.
0: Most elsősorban a járművekről beszélgettünk, de a múzeum gazdag gyűjteményének darabjaiban történetek, dokumentumok, interaktív elemek is segítik a felfedezést.
1: Így van, tehát önmagában egy nagy jármű az nagyon szép és szórakoztató akár, de hogyha nem kap kellő kontextust, akkor nem sikerült átadni az üzenetünket, ezért számos olyan nagyon hatásos fotónk van balesetekről is akár, mondjuk egy Balaton jegében, pontosan egy olyan Trabantot is mutatunk, ami alatt beszakadt a Balaton jegeben. Ezek nagyon jó fotó témák, és ez mondjuk kevésbé felkavaró is, tehát olyat nem is mutatunk a kérdésben. Tehát számos olyan fotónk van, illetve archív felvétel is, hanganyagok, amik mindig segítik a megértést, de modernitások is természetesen vannak, hiszen azért olyan szimulátorokat lehet nálunk kipróbálni, olyan érintőképernyős játékokkal játszhatnak a gyerekek, vagy akár a felnőttek tesztelték a teszttudásukat, amik azért viszonylag ritkán tapasztalhatóak különböző kiállításokban, és ezeket elég nagy szeretettel használják a látogatóink.
0: Milyen kísérő programokkal készültetek?
1: A kiállításnak vannak az állandó kísérő programjai, múzeumpedagógiai foglalkozások, illetve alkalmi jelleggel kitelepülnek különböző partnereink, akár a vasút, akár a nosztalgia járatok, vagy a nosztalgia gyűjtemények oldaláról, és hát ugye se véletlen, hogy a megnyitó az közel volt a múzeumok éjszakájához, tehát az volt az első igazán nagy eseménysorozat, amire jól sikerült rákapcsolódnunk, és hát igen népszerű a kiállítás, és nagyon bízunk benne, hogy bár sajnos október végén ugye ez a kiállítás be fog zárni, ez az időszaki kiállítás, de hogy addig még a lehető legtöbben meg tudják tekinteni ezt a tálatot.
0: Na de hol van az még október 31-e? Beláthatatlan egyelőre. Viszont érdekesség még az is, hogy a Magyar Közlekedési Múzeum új otthona lesz az északi járműjavító. Tehát találtok

0: gondolkodásra is ösztönöz, hogy mit tehetünk a biztonságos közlekedésért.
1: Igen, mert tulajdonképpen mindannyian ismerjük a szabályokat, mindannyian ismerjük a tiltó és szabad jelzéseket, és aztán mégis megtörténnek a balesetek, mégis elhangzik az, hogy mérnek, és csak azután taposunk a fékbe. De hogyha mindenki egy picit komolyabban venni, és azzal a felelősséget tartaná be a szabályokat, hogy az nem csak a saját, hanem mások életét is megmentheti, akkor azt hiszem, hogy abból mindannyian tudnánk profitálni.
0: Nagyon köszönöm, Attila, kívánom, hogy sokan nézzenek el hozzátok. Becsei Attila, a kiállítás kurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos időre számíthatunk, újra országjárásra indul a Tisza párt. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő 2 szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a nyitott kapu programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentációját.

0: meditatív termeit, és hallhatna különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Bordeauxba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Közben Gironde megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezeték javítás miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Szakaszos félpályás lezárásra kell készülni a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves nyitány hallgatónak. Július 28-a van, minden Szabolcs ünnepel, minden Szabolcsot ünnepelhetünk, és természetesen mi is ünnepelni fogunk jó kis utazásokkal, jó kis megemlékezéssel, és jó kis gyerekelküldéssel. Ne ijedjenek meg, ez utóbbi az táborokat jelent, és nagyon szeretnénk 9 óra után a Percek magunkért rovatunkban beszélgetni a táborok gyerekkora gyakorolt hatásáról. Ez most olyan nagyon pszichológusnak tűnik, de igenis nagyon fontos, hogy el legyenek küldve, hogy minden germanizmussal éljek, illetve hogy egy picit nélkülünk legyenek az önállóság, a közösségi élmények szigete. Ez mind-mind egy-egy olyan tábor, amiről majd tud nekünk beszélni Palotás Attila, a People Team alapítója, és 35 éve foglalkozik gyermek és ifjúsági táboroztatással. Tehát ő aztán nagyon jól tudja, hogy mi az a reggeli ébresztő, meg zászlófelvonás, meg hogy miből áll mondjuk egy jó májkrémes szendvics, vagy az ezzel megkent kenyér. De nagyon előre rohantam, előtte jön az ünneplés, ugyanis a Strobl 170, remélem, hogy tudják, hogy mi ez, tehát 170 éve született a mester, 100 éve hunyt el, és ezt nagyon magáénak érzi, és abszolút jogosan ünnepli meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem, úgyhogy lesz a Halhatatlanság forrása című nagyszabású kiállítás, egyrészt a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, másrészt pedig titkokat. Igen, vannak olyan szobrok, vannak olyan alkotások, amik eddig rejtőzködtek vagy elmúltak, vagy nem tudtuk róla, hogy ezek Strobl munkák, tehát azt hittük, hogy máshoz tartoznak. Úgyhogy a nagy közönség számára is irány és kinyílott a Strobl hagyaték, úgyhogy lesznek felmaradt gipsz, meg terrakotta szobrok, meg lesz nálunk Erős Apolka, Munkács Mihály Díjas szobrászművész, művészettörténész, aki mesél majd nekünk a kiállításokról, Stroblról, és hogyan kell, hogyan szabad rá emlékezni. Aztán mondtam utazást, hát tényleg elmegyünk a csillagokig, szó szerint két meteorrajban is gyönyörködhetünk július utolsó éjszakáin. Király Amanda bemutató csillagász a szokott flott stílusában elmeséli majd nekem, mintha gyógypedagógus lenne, hogy mit is kell tudni. Csillagokról, hullócsillagokról, meteoridákról, meteoritokról, meg a mindenről, meg hogy hogyan lehet őket élvezni. Egy jó koncert keretében a Svábhegyi Csillagvizsgálóban a jó koncert a szó szerint értendő, Kövi Szabolcs hullócsillagzáporral fűszeretett zenei estet tart, úgyhogy érdemes elmenni velünk mindenhová, érdemes velünk tartani, érdemes a Szabolcsokat, hát még nem fölkelteni, csak gondolni arra, hogy fölköszöntsük majd egyszer őket. Jó kávézást, jó szellőztetést kívánok, a szellőztetés nagyon fontos. Hát mostantól jön majd a nagy meleg, de a könnyedség meg a nyugalom is.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ilyenkor néhányan azért megijednek, mert azt hiszik, hogy egészen Casablancáig kell utazni, ugyanis a zseniális, a remek, az örökbecsű film muzsikáját hallhatták az imént Max Steiner jó voltából, úgyis, mint zeneszerzés, de hát itt valóban utazásra invitáljuk önöket. Ha már nyár van, meg vakáció, akkor szóljon az útra való, az utazásról a legjobb és leginspirálóbb utazásos idézetekkel. Mark Twain-től származik az idézet, most mindenki azt mondja, hogy hú, de jó indiánság, meg kutyaság, meg vadság, szóval leginkább a Tom Sawyer kalandjai, de szólok, hogy a Huckleberry Finn kalandjai szerzőjeként is ismert, tehát akár akarjuk, akár nem, ez a fiatalokról szóló, felnövésről szóló, vagy gyerekekről szóló könyv szerzőjét jelenti, akinek természetesen nem ez volt a jele, a neve, de hát én most németül nem akarok tudni, a Mark Twain írói név. Ezt nagyon jól tudják, és szerintem már sokszor elmondtam, hogy egy folyami mélységmérő kifejezésből származik, olyan két öl mély dolgot jelent, ez egy biztonságos hajózó víz, még nem akadunk el, de már nem annyira mély, hogy bármiféle baj lenne, és amikor azt mondtam, hogy gyerek vagy gyerekekkel foglalkozó, akkor nem butaságot mondtam, hanem a humor, a szatíra és az élőbeszédet idéző nyelvezet ötvöződik itt éles társadalom kritikával, bizonyít, felmerül a rabszolgaság, erkölcs, szabadság, mind-mind egy gyermek nézőpontján keresztül. Ernest Hemingway volt az, aki a múlt héten volt születésnapos itt mi nálunk, aki azt mondta, hogy hihetetlen mélységű és hihetetlen jelentőségű az, amit Mark Twain művelt, és belőle nőtt ki az amerikai irodalom, meg az a két mondat, vagy már egy mondat, igen, ami az utazásról szól, tehát figyeljenek, még mindenféle horvátországi, balatoni, víz nélküli, vizes, vagy hát szerintem a legjobb, hogyha rokonokhoz szóló utazásról, tehát az utazás végzetes az előítéletekre, a bigottságra és a szűk látókörűségre. Hát nem véletlenül mondom én, hogy legyenek mindig nyitottak. Már szomorú nap van, mert Bach és Vivaldi halála napja, de azért ez az utazás, ez nagyon jó dolog. Ha szerét ejthetik, akkor utazzanak. Tényleg hozzáad az emberhez. És ez a nyitottság, jó, tudom, ez már ilyen nagyon, hát ilyen beadagolós lenne, meg nagyon önökre beszélném, de szóval legyenek nyitottak, hallgassanak minket, készüljenek a hihetetlen hőségre, most még szellőztessenek, locsoljanak, aztán pedig, ha utazásra támadnak kedvük, akkor csak a legkönnyedebb dolgokat vigyék magukkal, meg Mark Twain imént említett idézetét. Egy jó humoristáról, újságíróról és előadóról van szó. Nálunk itt meg könnyedségről és nyugalomról.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a hét, illetve magának júliusnak a legvégén is gyönyörűségeket kínál nekünk az égbolt, hiszen július utolsó éjszakáin egyszerre két meteor rajban is gyönyörködhetünk, 30-áról 31-ére, meg az előtte virradó éjszaka is aktivitása csúcsát éri el két meteor raj, úgyhogy a hulló csillagok szerelmesei már most ráhangolódhatnak az augusztusi perszeidák hulló csillagaira. Aki az otthoni észlelésnél romantikusabb és komplexebb élményre vágyik, annak kiváló alkalmat nyújt a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban Kövi Szabolcs hulló csillagzáporral fűszerezett zenei estje, amelyet interaktív csillagászati programok vezetnek fel, aztán pedig távcsöves észlelés követ. Engem és mindenkit szinte gyógypedagógiai lelkesedéssel lát el információkkal Király Amanda, bemutató csillagász.

0: ezek kevésbé népes meteorrajok, óránként olyan 25 meteort lehet majd megfigyelni.
1: Latin nyelvleckét kérek szépen.
0: Az egyik meteorraj az a déli delta akvaridák, a másik meteorraj pedig az alfa kaprikornidák lesz. És ezekben az elnevezésekben az akvaridák, illetve a kaprikornidák azok két csillagképre utalnak. Az akvaridák az az Aquarius, azaz vízöntő csillagképe, a kaprikornidák pedig a Bak, azaz Capricorn csillagképre. Hiszen minden meteorrajnak van egy úgynevezett radiánsa, hogyha kifekszünk az égre, és megjegyezzük azt, hogy merre mentek ezek a meteorok, és képzeletben, vagy akár mondjuk egy csillagtérképen papíron, összekötjük őket, hogy honnan jöttek, akkor az egy meteorrajhoz tartozó tagok, azok egy helyre jöttek. Pont ezért az elnevezés, mondjuk a déli delta akvaridák, az arra utal, hogy a delta akvari csillag, az egy csillagnak a neve, annak a csillagnak a közelében van ez a radiáns is, mint hogyha onnan jönnének mindannyian. Első nézésre olyan, mint hogyha tényleg a csillagok hullanának le. Van ennek egy szaknyelvi kifejezése is, a meteor. Igen, amit mi látunk, az akkor van, amikor belép a légkörbe, a légkör felső részébe, és valóban elégnek. Ugyanakkor az a fény, amit látunk, az nem az égésnek a fénye, hiszen ezek a kis égitestek, ezek jellemzően ilyen gyufafej nagyságúak. Hát akkor, hogyha a lehető legjobban ég, már pedig a gyufafej eléggé ég, vélhetően egy kis meteoroid, így hívjuk ezeket a kis részecskéket, ezek hát maximum akkora lánga lénynek. Ez ilyen nagyon nagy távolságból mi nem látnánk, hanem mi azt a jelenséget látjuk, hogy a légkörrel való kölcsönhatás során gerjeszti a maga jelenség, tehát a meteor jelenség során gerjesztődik a légkör, és ennek a fényét látjuk, ez egy kicsit hasonlóan működik mondjuk a fénycsöveknek a működéséhez, ott is egy gázt gerjesztünk elektromos árammal. Ezek újra termelődnek szerencsére. Az üstökösökből származnak ezek a kis meteoroidok. Két olyan üstökösnek köszönhetjük ezeket a kis meteorokat, amelyek periódikus üstökösök, tehát időről időre visszatérnek, és hát újabb kis meteoroidokkal látnak el minket, amik aztán újra-újra fogják termelni nekünk ezt a meteorajt, meg hát ezek nagyon-nagyon nehezen tudnának amúgy is elfogyni. Igazság szerint egész éjjel, sőt, hogyha valaki pont nem ér rá 30-áról 31-ére viradóra, de előtte, vagy utána egy éjszakával esetleg, vagy akár kettővel pont ráér, még akkor is van esélye, hogy elcsípjen ehhez a meteorajhoz tartozó tagokat, hiszen ez alapvetően nem egy pár órás esemény, hanem ott a környező napokban is megfigyelhető ez. Csak hát a legjobb a 30-ra, 31-re viradóra, és lényegében mindegy, hogy este vagy hajnalban, talán egy kicsit az éjszaka közepe jobb. Egyrészt azért, mert a szóban forgó csillagképek, tehát a vízöntő és a bak, azok olyankor jobban belelnek, szép holdfényes éjszaka lesz egyébként, mert majdnem teljesen teli hold lesz. Legjobb talán éjfélkor, de nagyon kicsi a különbség hajnalban vagy este, és ugyanúgy el lehet sípni rajtagokat. Hát nálunk Kövi Szabolcs koncert lett a rákövetkező éjszakán, illetve hát nyitva tartunk pont a szóban forgó, tehát 30-ára, 31-ére viradóra is. Alapvetően a program az nem pont a hulló csillagok nézésére szól, de abszolút lesz esély arra, hogy akár több hulló csillagot is megfigyeljünk a program során, aztán pedig a másnapi koncert során is meg lehet figyelni számos csillagot. Ezek a koncertek, ezek ilyen szabadtéri koncertek, és akkor le lehet ülni, piknikszerű, ilyen kis kellemes szabadtéri, erdei koncert a csillagvizsgáló mellett. Amikor van egy nagyon-nagyon-nagyon fényes, úgy hívjuk, hogy bolida, amikor ilyen tényleg nagyon a nappali égre is látszódik, és általában körbejár a médiába ezek a hatalmas nappali égen látszódó bolidák. Egy bizonyos fényesség fölött már tűzgömb, és amikor már tényleg nagyon végképp nagyon fényes, akkor ez pedig a bolida. Na hát ezekből hullhatnak le, ezekből nem kell félni, és általában ilyenkor nagyon gyorsan körülmény az információ a csillagászatot kedvelőek között, és hát ilyenkor elmegyünk és megkeressük az esetleges darabokat, ami egy hatalmas nagy kaland. Számos meteoritot meg lehet nálunk vizsgálni, vannak olyanok, amiket kézbe is lehet fogni, körbe lehet adni, vannak olyanok, amiket hát így meg lehet nézni, és vannak olyanok, amiket mikroszkóban is meg lehet nézni, úgyhogy nagyon változatosak, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hiszen különböző megjelenésűek is, tehát abszolút nem egyforma kis kövekről van szó. Azért nagyon különlegesek ezek a meteorok, mert a naprendszerrel egyidősek. Itt a Földön nagyon kevés olyan kőzet van, ami ilyen idős, sőt egyáltalán nincs, hiszen a Földön van mindenféle. A lemeztektonika, vulkánkitörések, mindenféle erózió, nagyon aktív bolygó a Föld ilyen szempontból, kőzetek elpusztulnak és újra alakulnak, mindig sokkal fiatalabbak, mint a naprendszer. Viszont a meteoritok azok a naprendszer keletkezésekor alakultak ki, és amikor a kezünkbe fogunk egy ilyen meteoritot, akkor egy olyan idős kőzetet fogunk a kezünkbe, ami az egész naprendszerrel egy idős. A meteoritok vizsgálata az kőzettanilag is fontos. Segít megérteni azt, hogy a különböző, hát akár a naprendszer, akár más bolygórendszerek hogyan alakultak ki. Tehát, hogy ez tudományosan is fontos, de hát természetesen ennél nem kevésbé fontos az, hogy az embereknek az érdeklődését felkeltsük, illetve megtartsuk ezzel kapcsolatban, hiszen egy olyan dologról van szó. Az én személyes meglátásom az az, hogy hát a tudománynak az egyik nagy érdem az, hogy olyan tudást adunk a világnak, amit előtte nem tudtunk, hát akkor át is kell adni hatékonyan ezt a tudást az emberek számára. Kicsik, nagyok, idősek, fiatalok, mindenkivel.
1: A mindenkibe pedig beletartozik az is, aki nagyon jól tudja, hogy a svábhegyi csillagvizsgáló.hu weboldalt érdemes böngészni, illetve érdemes böngészni, illetve találkozni. Ezek szerint majd Király Amanda bemutató csillagásszal, aki segít rajtunk, és tényleg egy piknikszerű éjszakát képzeljenek el, szendvicsekkel, üdítőkkel, Kövi Szabolcs nagyon jó muzsikájával, úgyhogy jó kívánást kívánok, ugye önök is nagyon jól tudják, Petőfi óta szabadon, hogy kívánjunk magunknak csillagot, és akkor teljesülnek a kívánságok. Hát ennél szebb estéket, ja, és fényszennyezésmentesen, talán ez a legfontosabb. A hőség pedig éjjel tényleg elviselhető. Ez volt a Reggeli Express, és ő volt Király Amanda, bemutató csillagász a svábhegyi csillagvizsgálóból.
2: Szerkessze velünk kedvenc rádióját! Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu
1: A Reggeli Express fővároscentrikus program ajánlója először filmeket ajánl, ráadásul édes filmeket, mert hogy ez a francia Dragé 2026 a kortárs francia film legjobbjaiból, tehát egy igazi nyári francia filmes fesztivál, ami zajlik, és megtekinthető egyrészt a franciaintézet.hu honlapon a kínálat, másrészt pedig a Tabán mozi honlapján, hiszen ott lesznek élvezhetők maguk a filmek. Gyorsan nézzük meg, hogy ma mi várja önöket. Egyrészt a Beszéd című film, másrészt pedig a Családi főnyeremény című, tényleg családi és tényleg komédia, de élvezzék, tehát szerdától vasárnapig, ja, meg a mai napon keresztül is a francia Dragét, ami egyrészt édes, másrészt pedig filmes, harmadrészt pedig nagyon francia. Augusztus végéig látható a Rearview Mirror visszatekintés című nyári csoportos kiállítás a Resident Art Galériában. A tárlat a galéria elmúlt két évének meghatározó művészeit és legfrissebb alkotásait mutatja be, visszatekintve az új kiállító tér megnyitása óta eltelt időszakra. A kiállításon több mint egy tucat kortárs alkotó munkái szerepelnek, ezek többségét most először láthatja a közönség. A válogatás jól érzékelteti a galéria folyamatos fejlődését és a fiatal, valamint már ismert kortárs művészek sokszínű világát. A Bartók Béla úti kiállítótér egész nyáron várja mindazokat, akik szeretnek új tehetségeket és friss művészeti irányzatokat felfedezni. Augusztus közepéig látható a Szépművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az op art és a kinetikus művészet meghatározó alkotásaig. megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, amelynek köszönhetően Vasarely a 20. század geometrikus absztrakcióinak egyik legfontosabb alakjává vált. Nem csak ismert művekkel, dokumentumokkal, hanem korábban nem látott fotókkal, sőt filmanyagokkal is árnyalják a művész életútját. Azt is bemutatják, hogyan akarta Vasarely a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel, amiben beletartozik tehát a csillagos ég is, úgyhogy jó hullócsillagozást, kortárs művészetet és gyönyörű Vasarely alkotásokat kívánok mindenkinek, jó szórakozást!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezetékjavítás miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Máton lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Szakaszos félpályás lezárásra kell készülni a 2. kerületben a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. 1. július 28-án, kedden reggel. Nézzük meg, hogy milyen nevek, milyen ünnepek tartoznak a mai névhez. Már megelőlegeztem, hogy a Szabolcsokat kell fölköszönteni csokoládéval, folyadékkal, szeretettel. Régi magyar személynév ez, melynek eredetére a szavában bölcs etimológiát szokás megadni. Hát mi ettől természetesen eltérünk. Szerintem sokkal jobban hangzik, hogy a mostanában nem nagyon szeretett nyest, vagy coboly jelentésű szláv szóból származik, de lehet, hogy a szab, igen, vág, igének a megállapít, lerögzít jelenségéből, illetve jelentéséből ered, úgyhogy mindenki menjen brit tudósnak, keresse meg a Szabolcs név eredetét, és köszöntse föl őket. Egyébként, hogyha viccesen mondjuk Szabolcsnak, akkor igazunk van, mert hogy egykor még ilyen alakban is előfordult. Érdekes nevekkel ugye tele vagyunk, itt van például a Nausika, a Nausika a görög Nausika név magyaros formája, hajót, megdicsőt és tündöklőt is jelent, úgyhogy a barsokról, a barszokról, a botondokról, a győzőkről, az adákról, az adelinákról már nem is beszélek, hanem egy picit lebigyeztem az ajkamat. Mondtam, hogy ez egy szomorú nap, vagy nem is tudom, hogy mennyire szomorú nap, de ha a halálozásokat nézzük, szerencsére jó messze volt. 1741-ben elhunyt ezen a napon Antonio Vivaldi, és 1750-ben Johann Sebastian Bach. Maximilien de Robespierre francia ügyvéd forradalmár nem a saját jóvoltából, de szintén elvesztette a, nem viccelünk ilyennel, az életét, a fejet nem mondjuk, és még sok-sok történelmi eseményt sorolhatnék föl, hát, amire nem biztos, hogy muszáj emlékezni. Például arra, hogy 1914-ben ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának, és ezzel, és így kezdődött meg az első világháború. Peru elszakadt Spanyolországtól, de az nagyon-nagyon messze van. Viszont Bálint György, Gyuri bácsi, magyar kertészmérnök, televíziós személyiség 1919-ben Gyöngyösön ezen a napon született, gondoljunk rá, gondoljuk a növényekre, most még locsoljuk meg a növényeket, most nem tudok más tanácsot adni, hihetetlen hőség jön, úgyhogy ez a szellőztetés, ez a kutyasétáltatás, ez a kávézás és a teázás időszaka, meg persze és természetesen a klasszik nyitányé, örökkön-örökké mondanám, de hát ez a perpétum mobile, amit természetesen ifjabb Johann Strauss-tól örököltünk, és adjuk át önöknek a Magyar Állami Hangversenyzenekar jóvoltából, aki vezényel Ferencsik János, aki pedig most kinéz az ablakon, és keresse valamit a hőség elől, az én vagyok önökkel, de maradjanak továbbra is velünk, jövünk vissza ünnepekkel és jóságokkal.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Klasszik Rádió 92. egy július 28-án, nem sokára érkeznek majd a pontban 8 órás hírek, azután pedig foglalkozunk a Strobl emlék évvel, születésének 170. halálának 100. évfordulója alkalmából a Képzőművészeti Egyetem nagyszabású sorozattal emlékezik, de már éveleje óta, úgyhogy ezt mind-mind jól megbeszéljük. Most pedig el

beszélünk, hanem inkább azt mondjuk, hogy holnap pedig az Ő tanította véletlen örömére című film szórakoztatja majd önöket, és tényleg és komolyan hívom fel a figyelmet, hogy beindul a meleg, úgyhogy most még élvezzék ki, ha tehetik, most még locsoljanak, most még szellőztessenek, most még hívjanak fel mindenkit, mert szerintem hétvégén már, vagy hétvége felé nem lesz kimozdulni való kedvük, inkább hallgatnak minket, és ezt jól teszik, ez ugyanis itt a Klasszik Rádió 92.1, és benne minden reggel 7-től 10-ig a Klasszik Nyitány.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos időre számíthatunk. Ma is ülésezik a parlament. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek se maradjon indokolatlanul kórházban. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthofer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu.

0: izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A Szerencs utca előtt erős a forgalom, ahogy a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál is. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárják a puffsávot az 5. kerületben a Széchenyi István téren a Zrínyi utca után ma reggel 8 órától szerda hajnalig burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok Széchenyi István tér megállóját előrébb helyezik. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannonia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egy irányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 28-án, Szabolcs napján. Egyébként kedvan, a Szabolcs pedig a névnapra vonatkozott, és mivel nem sokára művészetről beszélgetünk, meg ideig is nagyon sokat foglalkoztunk művészettel, meg egyébként is Vivaldi és Johann Sebastian Bach halálának évfordulója van, amiről nem szomorúsággal, hanem sok-sok az általuk szerzett zeneművel emlékezünk meg. Engedjék meg, hogy így fölkészülve a hihetetlen hőségre, némi kis bulvárral ajándékozzam meg önöket, szerintem ez jól jön, vagy strandolásra felkészülvén, vagy lángosozásra felkészülvén, ugyanis Jacqueline Le Bouvier jómódú francia gyökerű katolikus családban született 1929. július 28-án a New York állambeli Southamptonban. Ha ez egy érdektelen mondat lett volna, akkor Jackie Kennedyről beszélek, vagy Onassis, Aristotelis Onassis görög hajómágnás feleségéről. Így együtt egymás után, hát ez nem csak az én fejemben okoz problémát, hanem az akkori amerikai társadalomban is, de egy rendkívül okos, történelmet, művészet történetet, majd francia irodalmat tanuló, egy évig a párizsi Sorbonne-ra is járó hölgyről van szó. Pályáját a Washington Times Herald fotósaként és riportereként kezdte, és egyszer még Richard Nixont is megszólaltatta, amiben a pikantéria az, hogy ő ugye férje későbbi vetélytársa volt. 1952. májusában mutatták be annál a 12 évvel idősebb demokrata alsóházi képviselőnek, aztán 1953. szeptemberében már jött az esküvő, 1955-56-ban nagyon szomorú események gyerekekről, akik nem látták meg a napvilágot, de aztán jött a gyerekek sora, a fiú 1960-as, elnézést, Caroline 1957-es, és ugye a történelem, mert hogy 1963-ban alig 43 évesen a legfiatalabb, egyben első katolikus, ezt ide írták, ez nagyon fontos, elnöke lett az Egyesült Államoknak Kennedy, és itt volt, illetve ott volt mindig vele az ő oldalán Jacqueline, ahogy szeretik, és ahogy ezt mondják. Az első First Lady volt hihetetlen fiatalon, aki beköltözött a Fehér Házba. Rögvest nekilátott az interiőrnek, mert hogy a jelektelen berendezést antik bútorokra és dísztárgyakra cserélte. 1960-ban járunk. Ennek a műsornak már mint amikor bemutatta, hogy milyen berendezést szánt a Fehér Háznak, 56 millió nézője volt. Hát így volt tévésként azért sárga irigység lepel, mert hogy ezért tévés Emmy-díjat is kapott. Mármint egyszerűen csak bemutatta, hogy mit csinált és mit tervezett a Fehér Házba. 1963. november 22-e megint történelem, Dallas Kennedy merénylet áldozata lett. Aztán jött ez a bizonyos megdöbbenés, vagy nem is tudom, hogy kell ezt mondani, 1968. A nála 28 évvel idősebb görög hajó mágnáshoz, Aristotelis Onassishoz megy, és ez egy vállaltan érdek házasság volt, egy 28 oldalas házassági szerződéssel, amiről nekem nem szabad és nem is kell nyilatkoznom, meg hogy jövök én ehhez, és Onassis 1975-ben elhunyt. Ekkor tehát kétszeres özvegy volt már, mindössze 46 évesen. De maradjon bennünk egyrészt, hogy rendkívül okos volt, ezt tényleg most tudtam meg, hihetetlenül művelt, másrészt pedig divatikon, eleganciával, a fiatalosság kecsességgel és az ízlés gazdagságával, ráadásul műgyűjtőként is nagyon sokat és nagyon jót lehet mondani róla. A New Yorki Metropolitan Múzeumban még a ruhatára egy részét is kiállították, aztán Natalie Portman játszotta őt a 2016-os Jackie című filmben. Ez egy érdekesség, de hát nyár van, de hát strand van, de hát nagy meleg lesz, és nem sokára tényleg képzőművészettel foglalkozunk majd. Egy emlékévvel a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. hát Strobl Alajos 170. születési évfordulója és halálának 100. évfordulója, ez utóbbi szomorú, de mi mindig csak a vidámsággal foglalkozunk, ez nem igaz, de emlékezünk a nagyságokra, úgyhogy szokás szerint hihetetlen élvezettel hangsúlyozom, hogy a most következendő Liszt Ferenc Ezdur zongora verseny 3. tétel darab, egyrészt az Orchestre de Paris-nak köszönhető, másrészt pedig, és milyen jó ezt kimondani, ifjabb Cifra Györgynek, aki karmester, és Cifra György az édesapa, aki pedig zongorán játszik. Most nekünk dőljenek hátra, aztán pedig a terep, természetesen a képzőművészeti július 28-án itt, a Klasszik Nyitányban.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A tárlat pedig egy egész évről szól, egy emlékévről szól. Hardcore rajongóink és hallgatóink nagyon jól tudják, hogy már tavasztól kezdve beharangoztuk az összes, vagy az összesnek tűnő eseményt a Strobl emlékév miatt és kapcsán. Ugye 170 éve született a mester, és 100 éve hunyt el, ez utóbbival nem foglalkozunk. Azzal viszont igen, hogy amikor én Erős Apolkának kívánok jó reggelt, Munkácsy Mihály díjas szobrászművésznek, művészettörténésznek, illetve a most kitárgyalandó tárlak egyik kurátorának, jó reggelt, Apolka!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Akkor gyorsan meg kell kérdeznem, és nyilván ide kapcsolódik is, hogy 170 év, egy nagyságról beszélünk, akiről sokat beszélünk, aki ikon és tényleg mester. Hát hogy lehetséges, hogy eltűnnek, vagy nem ismerődnek föl alkotások az ő életművéből?
2: Hát ez egy káprázatos lehetőség volt számunkra Borovi Dániel művészettörténész kurátortársammal, illetve Fehér Ildikó rektor helyettes asszonnyal a Magyar Képzőművészeti Egyetemen ezt a kutatást végig folytatni. Ez több mint 8 hónapot ölel föl, és bizony a technológia annyit fejlődött az elmúlt évszázad során, hogy újabb és újabb fotókat tudtunk digitalizálni, ezeket a digitalizált, újra megtalált fényképeket össze tudtuk nézni egyéb írásos formákkal, illetve hát ahogy körbejártunk az egyetemen, bizony a polcokon kincsekre leltünk, és hát ezeket összefűzve találtunk új Strobl alkotásokat.
1: A család is segített?
2: Hát azt kell, hogy mondjam, és ez fontos, hogy minden hallgató is ezt tudja, hogy a Strobl család, illetve az az alapítvány, ami gondozza ezt az örökséget, a Strobl Lajos Emlékhely Alapítvány jóvoltából sikerült ezt a kiállítást felépítenünk. A kiállított műtárgyak szövetének jelentős hányada az ő jóvoltukból került hozzánk.
1: Hogy ne csak az Andrássy útról beszéljünk, most gyorsan szögezzük le, hogy egy jó kirándulással, illetve hát nem is tudom merre kirándulással azért van emléktábla avatás, és tényleg Liptóújváron a mesterszülőházánál is volt, van megemlékezés, de hát mégiscsak az Andrássy út veszi át a főszerepet, amihez ön, illetve önök az adalék, vagy mindenki átérzi, esetleg még elnézést, hogy ilyen edukációs kérdést fölteszek, de maguk a tanulók is tudják, hogy mekkora nagysággal járnak most egy épületben.
2: Ez egy nagyon érdekes szituáció. Mi a Képzőművészeti Egyetem vagyunk, tehát a mi kiállításaink alapvetően edukációs céllal a hallgatóink épülését, okulását is szolgálják. Mindannyian meglepődünk. Mindannyian meglepődünk a nagyság láttán, olvasatán, illetve amikor szembesülünk avval, hogy ugyanazokban a terekben mozgunk. Vonatkozik ez abszolút rám is, tehát példának okáért, amikor most az Andrássy úton látható megvárt mellékalak interpretációját mintáztam kollégáimmal, négyzetméterre ugyanazon a helyen készült ez a szobor, mint annak idején a nagy műterembe, ahol mintázta Strobl Lajos.
1: Az Epreskerti nagyóról beszélünk, tehát már is először javaslom az utána nézést, a hely a Géniusz Lóci és Strobl Lajos szellemének. Szabad-e kiállítást rendezni, elnézést a skanzen kifejezésért, meg hát 170 évről beszélünk, avagy éljen velünk Strobl Lajos?
2: Én úgy gondolkodom erről a történetről, mint egy élő művészet történeti epizódról. Ez nem egy emlékkiállítás, nem egy tipikus visszaemlékezésről van szó. Személyesen én azt mondhatom el, hogy folyamatosan változott a viszonyom Strobl Lajossal, ez egy megismerési folyamat. És ezt a megismerési folyamatot, illetve az életmű mögötti ember keresését szeretném megmutatni a látogatóknak ezzel a kiállítással.
1: Én biztos, hogy hát nem is tudom, hogy hogy érezném magam, amikor talán tanuló vagyok, és akkor az Epreskertben készült fotókkal találkozom, amiken ott van maga a mester. Vannak ilyen felismerések, akár a tanulók, akár a látogatók részéről, hogy jé, hát ez itt van, és a mai napig itt van.
2: Ezek a rácsodálkozások szíven ütik akár a látogatót, akár a hallgatóinkat. Elképesztő ereje van ezeknek a képeknek, és egy olyan kivételes életművel van dolgunk, ami nagyon gazdagon dokumentált. Tehát írásos formában Stróp fia Mihály a Gránit oroszlánban megírja azokat az emlékiratokat, amivel a fotóknak a történeteit tudjuk, és hála Istennek a családban Stróp Lajos bátyja, Stróp József feleségével, illetve maga Stróp felesége Alojzia is elképesztő mennyiségű és gyönyörű, magas színvonalú fényképet készített, akár a műteremben, akár magában az epreskertben, és ezeknek a összeolvasása olyan, minthogyha a napunk részévé tenni ezt a történelmet.
1: Rá kell kérdeznem, tavasszal is rákérdeztem, magyar művészről, a magyar romantika hihetetlen művészéről beszélünk, ugyanakkor egy nemzetközi jelentőségű művészről is?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Ő eleve Bécsben tanult, tehát mozgott Európa szerte, illetve nagyon aktív kapcsolatot ápolt Carrarával, és Carrarából a legmagasabban képzett, nagyon jól edukált kőszobrászmestereket foglalkoztatta, illetve nagyon sok szobra, sok alkotása ott került kivitelezésre. Mivel egy olyan alkotóról van szó, aki folyamatosan figyelte korának lehetőségeit, technológiai megoldásait, pusztán ennek okán is, mint mesterember járta Európát, de a művészete, hát hogyha egy párizsi nagydíjról beszélünk, amit elnyert az anyánk szoborral, akkor ez már mutatja, hogy Európa és a világ számára is ő fontos szobrász volt, és az ma is.
1: Még egy nemzetközi kérdést ide csempészek azért, tehát nem csak tanulók, nem csak mi pestiek, nem csak mi magyarok, akik már hallottuk a Stróp Lajos nevet, tévedhetnek a környékre, az Epreskertbe, az Andrássy útra. Turistákra gondolnak, Apolka?
2: Természetesen. Tulajdonképpen ez a megvárt mellékalak, akit mi Mihálynak szólítunk, és mint egy szobor idézet fogadja a látogatókat, elég figyelemre méltó jelenség. Tehát aranyló sárgájával, ahogy ül az Andrássy út lépcsőjén, nagyon hívogató, és azt tapasztaljuk, hogy igaz, hogy még csak pár napja látogatható a tárlat, de sokan betévednek az utca emberei közül is, illetve angol nyelvű tárlatvezetésekkel is készülünk természetesen látogatóinknak.
1: Én gyorsan szólok, hogy az mke.hu honlap olvasandó, utána nézendő, és még több szenvedő szerkezetet azért én nagyon jól tudok, de történelmileg mi az, amit ki kell emelni, és én nagyon örülök, hogy ön is imádja, szereti az edukációt, az országos mintarajztanodát, a szobrász mesteriskolát és hasonlókat. Az, amit lefektetett, az, amit ő szeretett volna, a mai napig megállja a helyét?
2: Nagyon haladó szelleműségű volt Stróp Lajos mind művészetében, mind oktatási tevékenységében. És hála Istennek jó szívvel, őszintén azt tudom mondani, hogy egy hasonlóan haladó, szellemű, nyitott képzést kapnak most a hallgatóink, európai színvonalút, és éppen ezért nemzetközi is a képzésünk, rengeteg külföldi hallgató érdeklődik irántunk. Tehát én úgy gondolom, hogy valahol ugyanaz a szellemi magva a képzésünknek most is, mint ami a szobrászmesteriskola létrehozásakor volt.
1: Nem vagyok otthon, elnézést a művészeti témákban. A szobrász tervez, vagy ott van végig a szülésnél, a születésnél?
2: Ez egy nagyon szép kifejezés, és köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést, ugyanis a műteremről én úgy gondolkodom, mint a szobor bölcsőjéről. Hiszek abban, hogy a szobroknak van gyerekszobájuk, és igen, ez egy fontos és bizony dilemmával járó kérdés. Vannak olyan kollégák, akik idézőjelben csak terveznek. Ez sokszor a technológia okán adódik így, vagy a lépték okán, és vannak számos kollégák, köztük én is, akik végig bábáskodunk, végig gyűrjük az anyagot egészen a szobor megszületéséig.
1: Közben gyorsan megkerestem, hogyha jönnek rokonok, akkor angol nyelvű tárlatvezetés augusztus 1-én délután 4-kor, ha jól látom, és még mielőtt elárulnám, hogy beszélgetőtársamnak holnap lesz a születésnapja, elnézést, és gyorsan ilyen megelőlegezett születésnapot kívánok. Azért ez egy jó ajándék, nem? Tehát az alkotónak, önnek is és Borovi Dánielnek is.
2: Ez egy kiváltságos állapot, azt kell, hogy mondjam. Tehát a Képzőművészeti Egyetem oktatójaként és szobrászművészként egyaránt nagyon megtisztelő ez a lehetőség, amit kaptam az egyetem vezetésétől, és azt hiszem, hogy kiválóan sikerült együtt dolgozni Borovi Dániellel, Fehér Ildikóval, illetve mindazokkal a munkatársakkal, akik nagyon-nagyon sok energiát fektettek ebbe a projektbe, hogy ez létrejöhessen.
1: Július 16-án nyílt meg, ugye? Maga ez az egész, a Strobl 170 című kiállítás. Nyilván még nem lehet összegezni, de meglepő, amikor az emberek találkoznak egy ekkora művészeti hagyatékkal, vagy tisztában vagyunk, megint csak edukáció, hol van a helye, kéne róla többet tanulnom, kellett volna róla többet tanulnom, és ez csak rajzóra, vagy irodalom, művészet, történet helyezze el nekem?
2: Szerintem mindannyian ismerkedünk a helyzettel. Többektől hallottam azt a nemes és nagyon pozitív kritikát, hogy ez nem egy egyetemi kiállítás, hanem ez egy múzeumi színvonalú tárlat. Tehát máshova pozícionálja ezzel a kiállítással magát, és a kiállítási lehetőségeit is az egyetem. Nagyon komplex az anyag, sok nehézség húzódik mögötte, nagyon kevés anyagi forrás állt rendelkezésünkre, tehát amit lát a látogató, az az összefogásnak és a hitnek az ereje. Én így tudnám ezt megfogalmazni, és ez egy nagyon-nagyon szép összkép. A kiállítás újdonságokkal teli, tehát ez sokkal több, mint egy rajzóra, sokkal több, mint egy művészettörténeti séta. Egy embert tudunk ábrázolni olyan alkotásokon keresztül, amik adott esetben soha nem voltak láthatóak, soha nem kerültek publikálásra, legyen szó fotográfiáról, vagy pedig terrakotta plasztikáról, színezett gipsz plasztikáról. Ezek mind-mind szobrászati csemegék.
1: Most nyár van, most ráérünk, de hát az egész év tulajdonképpen emlékév. Javasolja ezt rossz időben is, esőben is, ősszel is, és még esetleg nyilván még egyszer mondom az mke.hu honlapot programilag. Hogy tud az egész év, a maradék is Strobl Alajosról szólni?
2: Nagyon intenzív az évünk, eleve szerettünk volna az ő életigenlő bohém alkatához mérten nem egy konvencionális emlékévet indítani, illetve végigvezetni. Éppen ezért, ahogy említette, egy karnevállal nyitottuk meg magát, ezt a jubileumi programsorozatot. A kiállítás igaz, hogy megnyílt 22-én, de szeptember 19-ig látogatható lesz. Ma én tartok tárlatvezetést az oda tévedőknek, vagy konkrétan a tárlatvezetésre érkezőknek. Elsőjén Borovi Dániel tart tárlatvezetést, majd bekapcsolódunk az Andrássy 150 program sorozatba, illetve szeptember második felébe egy konferenciával fogunk adózni a mester szellemisége előtt, és utána Strobl emlékkardot fognak mintázni a szobrász hallgatóink autonóm saját kezdeményezésükre, és reményeink szerint Liptóban emléktábla avatással fogjuk zárni a jubileumi évszövetét.
1: Ha nem sértődik meg, kedves Apolka, van nekem egy ilyen szociális vénám, vagy végzettségem, és nem csak művészettel szeretnék foglalkozni. Én meglepődően olvastam, hogy az első világháború körüli években már az idősödő, vagy idős Strobl Alajos kivette a részét, nem is tudom, hogy mondjam, a segítségből, vagy a gondoskodásból?
2: Minden, ami az élet velejárója, az az ő életének a velejárója is volt. Tehát valóban ő bevonult, illetve hadikórházként működött egy átmeneti időszakban az Epreskert, illetve a műtermek is, és ő aktívan dolgozott ez alatt az időszak alatt bent a műtermekben, ugyanakkor viszont az ott ápoltak, illetve az önkéntes ápolónők közegében nagyon sok világháborús tematikájú rajzot, vázlatot készített, illetve modelljei is voltak például ezek az emberek, és megemlíteném ezen a ponton Mikes Árvinné született Bethlen Klementina grófnőnek a portréját, amit most azonosítottunk pont ennek a kiállításnak a kapcsán. Egy fotográfiát találtunk erről a munkáról, ezt néztük össze a műtermeink polcain lévő gipszmintákkal, illetve leíratokkal, és így például egy teljesen új, de valóban világháborús tematikájú portréval is tudunk szolgálni a látogatóinknak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy az elkalandozó kérdéseim ellenére azért maradt a témánál a Strobl emlékévnél, illetve a halhatatlanság forrása kiállításnál, és sok és érdeklődő és nyitott, és nem biztos, hogy szakmabeli kíváncsiskodót kívánok, nyilván őket elsősorban, de hogy mindenki fedezze föl, hogy miről, kiről, mekkora nagyságról volt szó. Szóval én Erős Apolka Munkácsi Mihály Díjas szobrászművésszel, művészettörténésszel beszélgethetem a tárlat egyik kurátorával, megelőlegezve akkor ugye a boldog születésnapot holnapra.
2: Köszönöm.
1: Mára egy jó tárlatvezetést, és ne felejts el, Apolka, hogy mi Spotify-on ezt a beszélgetést megrögzött szokásunk szerint újra és újra a hallgatók, illetve hát a nézők, és ezek szerint a kiállításjárók elé tárjuk majd. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Viszont és viszont hallásra. Így van, tehát a reggeli tárlatban képzőművészettel foglalkozhattunk, szobrászattal is foglalkozhattunk, és csak zárójelben jegyzem meg, hogyha esetleg vidéki rokonok erre járnának, és a budapesti túrák közé mondjuk némi Mátyás templom környéki séta is beesne, akkor tessék nyugodtan elmondani, hogy egész Budapest tel is tele van Strobl Alajos munkáival. Ha kell, akkor tessék megkeresni a Nemzeti Múzeum előtti Arany János szobrot, a Zeneakadémia tetejére fölnézni, ott van az a Liszt Ferenc szobor, és Szent István király pedig a halászbástya mellett látható, úgy szintén Strobl Alajosnak köszönhetően. Ikonikus alkotó, ikonikus művekkel megérdemli, hogy megünnepeljük, és Erős Apolka ehhez volt nekünk segítség. Úgyhogy egy hasonló nagyság következik, most Chopin, mint zeneszerző formájában, Szilasi Alex az Ádor Polonéz, Opus 40, numero 1, Allegro con Brio-t játsza nekünk, tessék hátradőlni, de még mindig javaslom a szellőztetést.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A Szerencs utca előtt erős a forgalom, ahogy a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál is. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárják a buszsávot az 5. kerületben a Széchenyi István téren a Zrínyi utca után ma reggel 8 órától szerda hajnalig burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok Széchenyi István tér megállóját előrébb helyezik. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannonia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egy irányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. július 28-án kedden köszöntöm újra Önöket. Foglalkoztunk ma már képzőművészettel, foglalkoztunk ma már csillagászattal, fölhívtuk a figyelmet, hogy milyen gyönyörű hulló csillagokat, ha szabad ezt a kifejezést használom, de megengedte nekem a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagász a királyám oda, hogy használjam. Mi így hívjuk, Petőfi óta pedig tudjuk, hogy ilyenkor kívánni kell, aztán pedig Strobl Alajos emlékév van, úgyhogy erre is fölhívtuk a figyelmet jó kis sétával, egyrészt az Epreskert, másrészt a Magyar Képzőművészeti Egyetem környékén. Új képek vannak, fölfedezett képek, eddig föl nem fedezett alkotásokról szóló, hát vizuális dokumentumok is vannak, úgyhogy nagyon érdemes és nagyon érdekes, hogy miközben mi büszkélkedünk azzal, hogy a főváros például tel is tele van a Strobl Alajos művekkel, közben róla is meg lehet tudni dolgokat, és én egy merényletet követtem el Önök ellen, ugyanis beütöttem a keresőbe, hogy hát megígértem, hogy tulajdonképpen szomorú nap van, mert Johann Sebastian Bach és Antonio Vivaldi halálának a napja. Na de hát egyrészt zenékkel emlékezünk rájuk, köszönjük szépen, hogy ők ezt adták nekünk, másrészt pedig én beütöttem, hogy Vivaldi anekdota. És a kultúra.hu-n van egy anekdota estére, most találkozom először a szöveggel, remélem, hogy a blattolás, illetve a magyar nyelv és az olvasás kapcsolata közöttem jó barátságban van. Írja, hogy Vivaldi nem sokáig látta el papi feladatait. Na, érdekes történetnek tűnik. Vivaldi asztmában szenvedett, gyakori rohamai miatt sokszor felállt és otthagyta a szertartást, ami többeknek feltűnt. Egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy rendszeresen misézzen. Sőt, 1737-ben azzal vádolták, hogy olyan pap, aki soha nem is misézett, amire Vivaldi egy Bentivogliónak írt levelében válaszolt. 25 éve nem misézek, és nem is áll szándékomban újra szertartást tartani, nem tiltás vagy rendelet miatt, hanem szabad akaratomból, egy gyermekkorom óta szenvedő betegségem miatt, amely még mindig gyötört. És miután ilyen őszinte volt, a bíboros felmentette a zeneszerzőt, hogy asztmája miatt többet ne kelljen misét tartania, és Vivaldi zenei igazgatói állást kapott egy árva lányok iskolájában. Tudom, hogy nem sokat tesz hozzá, de azért annyit igen, hogy a jó szándék megvolt, sajnos a betegség is megvolt, és utána nem magával foglalkozott, hanem szintén egy segítő szándékú állást keresett. Na, én erre jöttem rá július 28-án kedden, Vivaldi jó voltából, most pedig következzék, ez nekem a nehezebb feladat, a Griselda Agitata da Due Venti része a Liszt Ferenc Kamarazenekar jó voltából, és azt írták nekem itt a Griselda kapcsán, kapcsán, hogy amit tudnom kell róla, hogy ez egy 1735-ben bemutatott három felvonásos opera, és maga a motívum az már mindenhol ment, föltűnt, különböző ázsiai népek meséiben, meg már Boccaccio is megírta, illetve Boccaccio alapján Petrarca is, tehát az alaptörténet, hogy valaki megismerte és feleségül vette Griselda pásztorlányt. Igen, de ez a valaki király volt, és ez egy rangon aluli házasság. Úgyhogy ez nem tetszett a népnek, zúgolódni kezdtek, és úgy gondolta maga a király, hogy amikor megszületik ez a, amikor megszületik kettejük gyümölcse, mármint Griseldával, Konstancának hívják, hogy megóvja ezt a csemetét, ezt a leányzót, akkor elhírezteli, hogy a lány meghalt, és közben pedig barátjához küldi. Jelen esetben Athénba, és akkor itt kezdődik Vivaldi Griseldája, és ezt a tulajdonképpeni áriát, ezt gyönyörű csengő szoprán ének hangok, esetleg eredetileg kasztrált szoprán hangok szokták nekünk előadni, de most egy olyan változatot találtam, ahol ezeket a magas hangokat, vagy ezt az énekrészt Pálfalvi Tamás adja elő nekünk trombitán, úgyhogy Vivaldi halála évfordulóján, de erről nem beszélünk, a vidámságról, a könnyedségről és a nyugalomról viszont igen, július 28-án kedden, itt a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk. Ma is ülésezik a parlament. Hatalmas ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban

0: korábban már elítélték. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Rákóczi úton befelé, az Üllői úton befelé szakaszonként, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Sávlezárásra kell készülni az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon, ma várhatóan 00:30-tól délután 2 óráig karbantartás miatt. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. Rebenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Aki a szokásos módon nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat, 7. hónap 28-a van, hívjuk júliusnak és hívjuk kednek, és már elmúlott 9 óra, tehát kevesebb, mint 1 óra van hátra a mi műsorunkból, a Klasszik nyitányból, de nagyon fontos, hogy végre szó szerint és tematikusan is foglalkozunk a gyerekekkel, egészen pontosan, ha már vakáció van, meg nyár, akkor a gyermek és ifjúsági táborosztatással, úgyhogy nem sokára Palotás Attilát faggatom majd, a People Team alapítójával, aki több mint 35 éve foglalkozik gyermek és ifjúsági táborosztatásokkal, úgyhogy mindent tud arról, hogy szabad-e, lehet-e, ugyanolyanok-e, ugyanarról szól-e, mit ad, és hasonlók. Én pedig adok önöknek egy anekdotát, rájöttem, hogy ha véletlenül úgy adódik, hogy mivel Vivaldinak is halála évfordulója van, és Johann Sebastian Bachnak is, akkor nem a szomorúságról beszélek, hanem keresek valami jó történetet velük kapcsolatban. Ezt természetesen összehozom a gyomrommal, meg a nyárral. Nagyon jól tudjuk, hogy a Balatonban nem élhek, meg a Dunában sem élhek, de megenni nagyon jó, a szürke tőke halat hívjuk így, egyébként tengeri csukának, vagy csacsi halnak is hívják, a csacsi az butaság, mert hogy olyan feje van, ami a legvadabb rémálmainkban se jöjjön elő, tehát én javaslok főleg argentin dokumentumfilmeket, arrafele ér ugyanis, hát... Na, de akkor a halhoz kapcsolódjunk, és nem fogják elhinni, de Johann Sebastian Bachhoz is kapcsolódunk. Az anekdota szerint ez egy nagyon aranyos, nagyon jó történet, és az emberi segítő készségről, barátságról és szolidaritásról szól. Szóval az anekdota szerint Johann Sebastian Bach minden évben elment Hamburgba, hogy ott megszokott rejtek helyéről meghallgassa Buxtehude orgona játékát. Amikor azt mondom, hogy elment Hamburgba, az egy 400 kilométeres utat jelent, és ezt ő gyalogszerrel tette meg. Na, megvolt az orgonajáték, hazafele jön, rettenetesen megéhezett, de hát nem volt már több pénze. Odaért egy fogadóhoz, az onnan kiáramló étel illat annyira incsiklandó volt, hogy a konyhaablakon át sokáig nézegetett be, és saját elmesélése szerint, mikor tovább indult volna, valaki kinyitotta az ablakot, és 2 hering fejet dobott ki rajta. De ez jót jelent, ez nem bántalmazás. A hering a szülőföldjének jellegzetes étele volt, Bach fölkapta őket, neki látott volna a lakmározásnak, de később vette észre, hogy mindegyikben egy-egy dukát rejlett. Vakációzó fiatalok kedvéért az pénz, az sok pénz. Úgyhogy ez a pénz a következő hamburgi utat is fedezte. amikor újra visszament Buxte oda orgonajátékát hallgatni. A titkos jótevő nem fedte föl magát, de titokban azért biztosan kileste pártfogoltja örömét. Tartja az anekdota, írta a Kultúra Zenevilág rovatában a kultúra.hu, úgyhogy nem véletlen, hogy ezzel és egy picit halas kapcsolattal javaslom önöknek, hogy hátradőlve hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-moll kettős verseny hegedűre és oboára című művének harmadik részét, ez az Allegro tétel a Capella Savaria jóvoltába. Én akkorákat nyilak a heg miatt, hogy elnézést. Kalló Zsoltot hallhatják hegedűn, tőle is elnézést kérek, de nem sokára visszajövünk majd, nem hekkel, hanem táborozással és gyerekekkel. Július 28-án, kedden, itt a Klasszik Nyitányban.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: Messze nem luxus, a tegeződés sem luxus, és gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozunk. Én pedig a tegeződést most felhasználom, hiszen nagyon régen találkoztam először Palatás Attilával, a People Team alapítójával. Jó reggelt, Attila!
2: Jó reggelt, szia Balázs!
1: Nagyon sok ideje el kéne árulnom, hogy mióta ismerjük egymást, de szóval több mint 35 éve foglalkozott gyermek- és ifjúsági táboroztatással. Tudsz egymást fiatalságról, meg az ő nyári elfoglaltságukról. Attila, aggódó szülők kedvéért, meg hogy részt vegyek én is a Ja Istenem digitalizáció című fölháborodásban. Szóval változtak a gyerekek, vagy ugyanolyanok a gyerekek? Ezek a gyerekek ugyanolyanok, mint régen, szerinted?
2: Semmiképpen nem. A felnőttek sem ugyanolyanok. De mi azért azon vagyunk az összes táborunkban, meg a nagy táborunkban, az összes szekcióban, hogy ha nem is elrángatjuk őket a képernyők elől, de azért elhozzuk őket, ami tök jó módszer van erre, egy csomó programot kell számukra kínálni, meg bekínálni, amelyekből választhatnak.
1: Foglaljuk le őket, és akkor minden rendben van?
2: Minden rendben lenne, akkor, hogyha nem kéne ez folyamatos legyen, úgyhogy valószínűleg az évtizedekkel ezelőtti módszerekhez képest ez sokkal több energiát meg odafigyelést igényel, de hogyha a táborszervezők élvezik, amit csinálnak, akkor ez jól működik. A gyerekek pedig ebben partnerek.
1: A Neumann Egyetemmel indult ez ugye 1991 környékén ott a Kecskeméti kampuszon, ha jól olvastam, meg tudom, de a peopleteam.hu weboldalt ajánlom mindenki figyelmébe. Attila, néha bólincs, az jól jön rádión keresztül.
2: Hát igen, és nem, 2005 óta vagyunk.
1: A számok, ugye? A számok.
2: A kollégiumban, de a 90-es évek eleje, az indulás, a stimmel, csak nagyon sokáig, sok-sok évig váltogattuk a helyszíneket. 2005 óta vagyunk itt a Kecskeméti Homokbányai Kollégiumban, ami a Neumann Egyetemhez tartozik, igen.
1: Jó, ez egy kiigazítás volt, most azonban magyarázatot kérek tőled. Attila, mit jelent a helikopter szülőség? Ezt olvasni mindenfelé.
2: Van erre egy jó sztorim, illetve sok jó sztorim van, de ez elég vicces. Mondjuk egy gyerek lejön az ebédhez a táborban, igen, és fölhívja az anyukáját, mert nem találja a villát. És közben háttalál annak az asztalnak, ahova ki vannak pakolva az evőeszközök, de az anyuka telefonál, hogy nincs evőeszköz a táborban, és hogy ez most mi. Hát ez egy tök jó illusztráció.
1: Ez nem jó. Tessék ilyen bot csinált a pszichológusnak nekem elmesélni, hogy ez milyen bajt okoz, miért szokjunk rá erről, vagy miért ne szokjunk rá, hogy ilyenek legyünk.
2: Bár tudom, mindannyian tudjuk, nem? Hogy ez mindannyian tudjuk, hogy ez nem jó.
1: Igen, de Ransburg Jenő meg a családi kör azt mondta, hogy vannak meleg engedékeny szülők, és néhány dolog abban még belefér, de ez a teljes ellátáskiszolgálás fölkeléstől elalvásig, tényleg mint egy rabszolga ott mellette lenni. Ez benne is valami nagyon rosszat okoz, nem? Hát de, mondom én, hogy rosszat okoz, de az addig gyorsan fölhívom, illetve visszahívom Palotás Attilát, aki a People Team alapítója, és több mint 35 éve foglalkozik már gyermek- és ifjúsági táboroztatással. Ott tartottunk, hogy az ő táboraik valahol a foglalkoztatás, a lefoglalás környékén vannak, és így próbálják megakadályozni, hogy tulajdonképpen unalomból, vagy hát nem is biztos, hogy jó szó ez az unalom, ne, illetve igenis, hogy válasszák a digitalizációt a csemeték. Én közben itt egy foglalt hanggal küzdök, de változatlanul azt mondom, hogy a peopleteam.hu weboldalt ajánlom figyelmükbe, és amíg én telefonálok, addig gyorsan egy kis könnyed muzsikával megajándékozzuk önöket, ez legyen egy kis vízi zene, Handeltől a Liszt Ferenc Kamarazenekar jó voltából, úgyhogy ha megengedik, és Palotás Attila is megengedi, akkor egy kis zene, aztán visszatérünk majd a gyerekekhez, mert ők a legfontosabbak.
3: Következik Georg Friedrich Handel vízi zene, Hornpipe. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

0: Klasszik Rádió 92, egy kicsit hirtelen, de hát ebben a nagy hőségben a vízizene az jót tesz és jót szolgál. Mi azonban a gyerekek felé vetjük aggódó tekintetünket, illetve én vagyok a nagyon aggódó, Palotás Attila, a People Team alapítója, kevésbé, mert hát hihetetlen rutinja van már. Attila, hány gyereket jelent ez így táboroztatásilag, ez a több mint 3 évtized?
1: 4 turnusunk van nyaranta, és most már átléptük a 30 ezres létszámot, tehát több mint 30 ezer gyerek nyaralt nálunk az elmúlt 35 évben. Ez a 36. nyarunk.
0: És milyen tematikában? Nyilván van angolos tábor, van mindenféle.
1: Igen, igen, nem is tudom felsorolni az összeset, mert 20-valahány van.
0: Aha.
1: Angollal, meg némettel kezdtünk. Uh-huh. Most már a nyelvtanulásból az angol maradt, és a drónépítésen át a színészetig, a kézműves, meg a művészeti szekciókon át. A
0: jó, persze, hogy ezt mondtad, nem merted mondani a brókerek és tőzsdecápák tematikát.
1: Ja, igen, van egy ilyen is, ez igaz.
0: Ami szintén...
1: Ez csak egy turnusban, igen.
0: Meg a galaktikus és a science fiction drón.
1: Az meg egy új, igen.
0: Kukta, ezek vannak. Na, a helikopter szülőségről megtudtuk, hogy rossz, kerüljük el. Ugyanakkor én mindenféle összegzést olvasok, az én feleségem gyermekvédelemmel foglalkozik, és azt mondják a tudósok, hogy azért egy nagyon nagy százalékban elmagányosodó generációról beszélünk, hihetetlen mentális terhekkel. Erre jó a tábor? Bocsánat, ez ellen jó a tábor?
1: Szerintem igen. Azt gondoljuk itt mindannyian, hogy igen. Mi nagyon dolgozunk azon, hogy ez így is legyen, meg hogy így első kézből napok alatt megtapasztalják a gyerekeken keresztül a szülők, meg a gyerekek közvetlenül, hogy hogyan lehet másként. 5-4 gyerekre jut egy táborosztató. Úgyhogy mi sokan vagyunk pont azért, hogy semmilyen értelemben senki ne veszhessen el. Ez jól működik nálunk.
0: Jó, ugyanakkor most jön a becsapós kérdés. Az, hogy ennyire figyeltek a gyerekekre, hogy ilyen kis létszámra van egy-egy foglalkozó, ez nem jelenti azt, hogy akkor most ő lesz a helikopter a szülő helyett?
1: Ja, pontosan nem azt jelenti, mert ez csak az össz létszám szerint számolva van így.
0: Aha.
1: A gyerekek nem úgy vannak, tehát nem úgy csoportosítjuk őket, hogy 4 gyereket kísérget egy táborosztató, hanem kapcsolódnak a szekcióvezetőikhez, a mókusoknak hívjuk őket, általában az animátorokhoz, a csapatvezérekhez, azokhoz, akik ugyanazon a folyosón laknak, amelyen ők. Az a célunk, hogy mindenki megismerje a lehető legtöbb embert. Úgyhogy itt ilyen állandó forgás meg pörgés van az ismerettségekkel is.
0: Én azért járok 4-es-6-ossal, hallom, amit a népem mond, és a népem néha azt mondja, hogy túl jó ennek a generációnak, túl jó ezeknek a gyerekeknek. Van erre egy jó válaszod, Attila?
1: Nagyon akarjuk azt, meg nagyon rajta vagyunk, hogy közreműködjenek minden. Túl jó különben, igen. De hát ez a felnőttek kényelme is. Továbbadjuk a gyerekeknek. Azt hiszük, hogy innen indul minden.
0: Közösségi terek, nekünk volt, bocsánat a nekünk ér, de voltak játszótereink, bandáztunk, a szerencsésebb lakótelepei gyerekek lejártak, ma pedig, hát én nem nagyon látok együtt bandázó gyerekeket, mindenki megy haza, szegények az akkora hátizsákjukkal, mint ők, hihetetlen leckéik vannak, hihetetlen tantárgyaik vannak. Hiányzik a bandázás?
1: A táborban?
0: Ott van.
1: A táborban azért nem, mert ez itt működik, mert szerveződnek már az első napon, vagy a tábor első óráiban ezek a mi tábori csapataink, és ezek egy héten keresztül versengenek egymással. És ha évközben ezt a bandázást nem is művelik a gyerekek, vagy nem mindegyik, a táborban rögtön rájönnek erre valóban órákon belül, hogy hoppá, ez valami más, és lehet tulajdonképpen nincsen határa, végtelenségig lelkesedni a csapatért, valami közös célért, és így tovább, úgyhogy ez egy jó közeg ehhez.
0: És nyilván a 3 évtized, vagy a 3,5 évtized azt is jelenti, hogy fölnőnek ezek a csemeték. Van, aki már visszajött, és ott van nagyként a kicsik között?
1: Nálunk szerintem, de ez nem, erre nem készítettem statisztikát a beszélgetéshez, de 20 emberből 19 táborozó volt. Valamint van még egy olyan is, hogy egy csomó olyan szülőnek a gyereke jelenik meg évek óta, akik nálunk táboroztak. Úgyhogy ez egy ilyen tuti kör, körbeért minden.
0: Jó, itt közben jöttek nekem telefonok meg SMS-ek, hogy akkor ti elveszitek a telefont? Itt erről van szó?
1: Azt azért nem merjük, mert ez a mi táborhelyünk óriási. Mert itt vannak mindenféle parkok, meg közösségi terek, a csapatok jönnek-mennek. Hogyha 1, 2, 3, 5 telefonszámon keresnék a szülők a gyerekeiket, csak mert beszélni akarnak velük bármi miatt, akkor nehezen találnánk meg őket rögtön. A telefon nem veszük el, de azért azt tanácsoljuk a gyerekeknek, hogy mindenki tartsa a szekrényében, ha csak lehet, és akkor vegye elő, amikor szüksége van rá.
0: Amikor a tematikára rákérdeztem, azért abban volt egy olyan hátsó szándék, hogy azt kitalálja ki, azt a szülő találja ki, vagy a gyerek találja ki, melyik a jobb?
1: Jellemzően a gyerek.
0: Gyerek?
1: Azok a tematikák, amelyek ilyen érdekesek, meg újak, a drónépítés is ilyen, meg a robotika, meg a, te említetted, a galaktikus tiki tábor. Ezek tulajdonképpen a gyerekek ötletei. Zajlik a nyár, pörögnek a turnusok, és akkor valamelyik gyerek, vagy néhány gyerek földobja, hogy ez miért nincs, vagy mi lenne, ha. És akkor megpróbáljuk a következő nyáron ezt megvalósítani. Ezek az új tematikák, ezek jellemzően ilyenek.
0: Föltaláltátok a spanyol viaszt, vagy egyszerűen csak törődtök a gyerekekkel? Az, ami szerint a People Team működik, az ráhúzható lenne minden táborra?
1: Szerintem nem. Ebben nem? Túl sok, tudod, ilyen ez ismeri azt, ez hívta azt a barátját, túlságosan sok személyes kapcsolódás van a táboroztatók között, ugyanúgy, ahogy a visszajáró gyerekek, meg a szüleim voltak táborozók, családok között. De hát ez pont ettől működik. Úgy tűnik másként, mint más táborok.
0: És úgy tűnhet, hogy elkéstünk a beszélgetéssel, de még hány turnus van még hátra itt lapozgatva titeket, azért még van augusztus is.
1: Igen, ez a négyből a harmadik. Ugye? A negyedik turnusunk van még, ahol lehet jelentkezni, és az másodikán kezdődik vasárnap, ahogy mindegyik turnus.
0: Jó, amire nem derek rákérdezni, de ráfogok, de csak a régi ismeretség. Mi a helyzet a lányok és a fiúk kapcsolatával? Azért ebben a korosztályban, meg ebben az életkorban ez egy rendkívül fontos dolog. Ebben tudtok segíteni?
1: Ez egy kollégium, ahol lakunk, és szerencsés a helynek a szerkezete, két külön épület van. Épületenként 16 szint, bocsánat, 8 szint, akkor az 2x8, az 16. Nem 8 emelet, ezek én eltolt szintek, de külön épületük van a lányoknak, meg külön a fiúknak.
0: És ők külön bánásmódot is igényelnek szerinted?
1: Dehogy is.
0: A gyerek az
1: nem.
0: Gyerek?
1: Mindenki igyekszik jó fej lenni alapból. Ez tényleg úgy gondoljuk, hogy ez így van, vagy úgy látjuk, hogy ez így van, ami meg helyzetként adódik, vagy megoldandó problémaként, vagy megjelenik egy kérdőjel, azt elsősorban is mindenki előtt a gyerekekkel beszéljük meg és rendezzük. Úgyhogy szerintem ez jól működik.
0: Jó, és még egy ilyen eloszlatni való dolog, ide jó tanulónak kell lenni? Ide nagyon jó angolosok, nagyon jó matekosok, nagyon jó infósok kell, hogy menjenek, mert különben nem állja meg a helyét, vagy nem kerül be a branchba, a csapatba?
1: Nem, semmiképpen. Ugyan az angol tanárok nem beszélnek magyarul, de minden második szülő fölteszi például az angollal kapcsolatban ezt a kérdést, hogy mi lesz, mert ugye ilyen még nem volt. De aztán rögtön az érkezés napján, amikor ezeket a teszteket vagy beszélgetéseket tartjuk az angolos gyerekeknek például, hát mindenki feloldódik, meg látja, hogy ez nem olyan, mint egy rossz suli. Úgyhogy működik minden. Meg hát matekosnak sem kell lenni ahhoz, hogy valaki, tudod, érdeklődő legyen, meg egy csomó ötlete legyen például a robotépítéssel kapcsolatban. Az ötletek a lényeg, de ez az összes témára igaz.
0: Rendben, gluténmentes, allergiás, erre rá kell kérdeznem, mert az anyukák szerepét is néha átveszem.
1: Igen, van két dokink, néha három, meg két, néha három pszichológusunk. Az utóbbiak a honvágyat kezelik gyakran. Az előbbiek meg figyelnek például erre is, a különleges étkezésekre, meg hát persze kezelik a sérüléseket. Valaki fut, elesik, lehorzsolja a térdét, ott vannak a dokik. Velünk laknak. Fiatalok és jó fejek.
0: A jó fejség az nyitottság? Tényleg most ilyen fogalomzavarban vagyok. Ez a korosztály, ezek a skacok, ezek sokkal nyitottabbak, mint mi? Itt nincs három lépés távolság?
1: Lenne, most újra eszembe jutottak a képernyők. De egyébként meg azért fordul ez kettőt, ez a dolog, mert mindenki, aki rosszul pörgeti a hétköznapjait, most a gyerekekről beszélek, igen, és túl sokat tölt például képernyő előtt, vágyik arra, csak nem mondja ki magának, vagy nem szólítja fel senki, és figyelj, ez nem jó, csinálj valami mást, hogy csináljuk együtt valami mást. Szóval a gyerekek is másként szeretnék ezt. És aztán, amikor rájönnek erre, hogy hoppá, itt lehetek nyitott is, meg bárkit megszólíthatok, akkor azonnal elkezd ez működni.
0: Rendben, mit kívánjak akkor erre a nyárra? Nyilván kisebb hőséget, szúnyogból, kullancsból kevesebbet.
1: Igen, nem tudom, mi lesz. A hőséget várjuk, de föl vagyunk készülve vízi csatákkal, meg mindenféle ilyen vízi szerkezetekkel. Szerintem azok szinte éjjel-lappal működni fognak a tábor zárásig. Kullancsok nincsenek, amennyire tudjuk. Lehet, hogy nekik is melegük van.
0: Ilyen időben. Rendben. Én nagyon szépen köszönöm. Azért ez egy megnyugtató beszélgetés volt, bár én próbáltam itt kierőszakolni, hogy mind meghalunk, és ennek a generációnak annyi, de nem. Ha törődünk velük, már pedig Palotás Attiláék a People Team-mel törődnek velük, 3,5 évtizede, vagy már 30 éve, csak az nem olyan kerek, azt nem akartam így mondani. peopleteam.hu, illetve arcolagyerekekfelé.hu, mert az a jövő, illetve ők a jövők. Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Valahogy vészeljétek át a most kezdődő 40 fokot, de szerintem a gyerekek erről nem fognak tudomást venni.
1: Vidámak leszünk, Balázs. Köszönöm. Viszont hallásra.
0: Nagyon szépen köszönöm. Szervusz, szia! Szia, szia!
1: Szia!
0: Így né, és tényleg a megnyugtatás volt a lényeg, meg a táborozás a lényeg, amiről hát mindannyiunknak van valami emléke, és akkor most már azt mondjuk, hogy hú, hát ez tematikus, ez nem, ezek a skacok ugyanazok, beszélgetnek egymással, játszanak egymással, ha kell néha hátradőlnek, nézik a plafont, és nem csinálnak semmit, de mi nem vagyunk ott, úgyhogy kedves helikopter szülők, nyugodjanak meg, a táborozás az vigyázásról is szól, egy kis gyerekketrecről is szól, de innen nem térnek ki, és semmi bajuk nem lesz, úgyhogy arccal a táborok felé, peopleteam.hu, mi pedig arccal Chopin felé, július 28-án, kedden itt a Klasszik Nyitányban.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Rákóczi úton befelé, az Üllői úton befelé szakaszonként, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Sávlezárásra kell készülni az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon, ma várhatóan 9:30-től délután 2 óráig karbantartás miatt. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig darúzás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. július 28-án, kedden már nincsen sok hátra, picivel kevesebb, mint negyed órányi a mai klasszik nyitányból, és mindenféle szomorú dátum kapcsán, nyilván halálozás kapcsán, itt Vivaldiról és Bachról egy-egy anekdotával próbáltam megemlékezni. Bálint gazdáról nem akarok megemlékezni, magyar, maradjon itt ő az összes tanácsával, a fölemelt jobb kezével, a mutató ujjával, hogy így metszünk, úgy metszünk, azt is szeressük, és tudom, hogy ilyenkor adna jó tanácsot, hogy a ránk váró és mostantól bedurranó nagy hőségben mi legyen a helyzet a locsolással. Hát imádom, hogy egy ilyen kulturális adóban én ilyenről szeretek beszélgetni, de nagyon is része, hogy hogyan bánunk azokkal az élőlényekkel, amik körülöttünk vannak, tehát kora reggel, hajnali 5 és 9 óra között érdemes locsolni, illetve este, de akkor sötét van, és nem látom, hogy mit locsolok. Szóval el kell kerülni egy pici fizika, a gyors elpárolgást és egy pici biológia, a növények sokját. Mármint, hogy leforrázom a hideggel, ez ilyen sután hangzik magyarul, de így van. Egy picikét ritkábban, mint normális időszakban, és a gyökerekhez irányítsuk a vizet, ne a leveleket. Forrázzuk le még egyszer, mondom. Jó, tehát nem minden nap, egy picit várhatunk 2-3 napig, és ne csak a tetejét locsoljuk a földnek, gondoljunk arra, hogy a mélye legyen a jó, hogyha lehet. Úgyhogy a hogyan és mennyit öntözzük kerti növényeinket című Agrofórum online weboldal tanácsait. Én nagyon szépen köszönöm Bálint gazdára, fölhívom a figyelmet, tessék vele foglalkozni, az ő emlékét ápolni, illetve hát gondolni arra, hogy egyszer csak elmúlik ez a 40 fok, meg sajnos még több, és jön a karácsony, úgyhogy ajándékképpen mindazoknak, akik már nem bírják, és ajándékképpen azoknak, akik nagyon jól tudják, hogy 149 nap múlva karácsony, John Williams, egy kis Harry Potter, és ott egy kis karácsonyi hangulat, de tényleg ajándékképpen. Aztán majd megpróbálom összefoglalni, hogy miről is szólt ez a ma délelőtt. Sok-sok gyerek volt benne, sok-sok kultúra volt benne, a locsolás ellenére meg Stróbula Lajos is volt benne, úgyhogy én remélem, hogy idáig jól telt. Mondom, most egy pici karácsonyi hangulat, de azt mindig mindenki szereti, még akkor is, hogyha július 28-a van.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És az útra való tényleg az utazásról szól, illetve az útrabocsátásról, mert hogy búcsúzik július 28-án, kedden lassan a Klasszik Nyitány, de előtte mindenkit hívtunk egy kis csillaglesre, ami egyébként nagy, mert hogy így a hónap végén két meteor is elszáguldozik fölöttünk. Tessék őket megnézni 30-áról 31-ére, virradó éjszaka 31-én ráhangolódni szó szerint, mert hogy Kövi Szabolcs egy igazi zenei estel vár majd mindenkit a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban, és a Schwab-hegyi csillagvizsgáló.hu oldal pedig mindenkit vár. Nekik is elmagyarázza ott, vagy élőben Király Amanda bemutató csillagász, amit nekem itt a reggeli expressben, úgyhogy én már kiokosodtam. És abból is kiokosodtam, hogy a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos nagy örökséget hagyott ránk, ráadásul olyan örökséget, aminek nagy részét, illetve belőle sokat csak most fedeztek föl, úgyhogy erős apolka szobrászművészettel, művészettörténésszel sok-sok kiállításról beszélgettünk, mke.hu, Magyar Képzőművészeti Egyetem.hu, itt lehet elérni a tárlatvezetéseket és a remek előadásokat az Epreskerti Várúrról, ahogyan nevezték. Aztán pedig gyerekek és táborozás, igen, szabad, lehet, bátran. A gyerek nem buta, a gyerek az nagyon jól tudja, hogy mi kell neki, mi pedig terelgetjük őket. Na jöjjön akkor az utazásos idézet Mark Twain-től, nyomokban iróniát tartalmaz, az utazás végzetes az előítéletekre, a bigottságra és a szűklátókörűségre. Nem leszek szűklátókörű, és ki tudom mondani, holnap majd Szerémi Nóra várja önöket. Én kívánok egy végigélhető, áthidalható és túlélhető hőséget a hét egész részére. Hát, készüljenek föl, és vigyázzanak magukra, de attól még ez, Vivaldi-tól a négy évszak nyár, első tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekartól, ajándékba a Klasszik Nyitánytól.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk. Ma elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos vita a parlamentben. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint hogy egyetlen egészséges gyermek se maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mátul a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász, nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés utáni időszakban itthon is megjelentek az első játékboltok, leginkább Pest belvárosában. Addig az otthon készített játékokon kívül esetleg külföldről, elsősorban Nürnbergből lehetett beszerezni ilyen jellegű kézműves termékeket. Az ország első játékáruháza az Árkád Bazár volt, ami a mai Metróklub helyén 15 évig működött. Mivel főbeszerzési forrásai Beszterce bánya környékén voltak, így Trianon után ezeket már jóval bonyolultabbá vált elérni. A gyönyörűen berendezett, elegáns árkád ezért 1924-ben végképp bezárta kapuit. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk, ma szavaz a vagyon visszaszerzési hivatalról a parlament. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszkij. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán államfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mátul a benzin literenkénti ára 1,62 euró, átszámítva 582

0: forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak 2 hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukós isak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben 2 magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ, majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos időre számíthatunk. Az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít a kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, hogy a pénzből utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán államfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Az éjjel folytatódtak a kölcsönös dróntámadások Ukrajna és Oroszország között. Az orosz légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón egy több lakásos lakóházba csapódott Csehovban, senki nem sérült meg. Kisebb károk keletkeztek két másik településen is az orosz főváros közelében. Ukrajnában Szumiból és Herszomból jelentettek sérülteket az éjszakai támadások után. Több lakóház és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott vagy megsemmisült. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi-hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Földrengés rázta meg Japán déli részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. A 7,1-es erősségű földmozgás Kumamoto prefektúrát érintette, de több másik déli prefektúrára is riasztást adtak ki. A Kyushu-szigeten több ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a vasúti közlekedést. A tengerben 10 kilométeres mélységben történt földrengést Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti kikötővárosban, Pusanban is érezték. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasáb alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos időre számíthatunk. Az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Földrengés rázta meg Japán déli részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. A 7,1-es erősségű földmozgás Kumamoto prefektúrát érintette, de több másik déli prefektúrára is riasztást adtak ki. A Kyushu-szigeten több ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a vasúti közlekedést. A tengerben 10 kilométeres mélységben történt földrengést Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti kikötővárosban, Pusanban is érezték. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzs Szövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rökszilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rökszilárd utca őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet között.

0: Szavazták azt is, hogy lehessen elődeget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Minden kórházban fekvő rászoruló gyermek mellé kerülhet képzett önkéntes a jövőben. A szociális és családügyi miniszter közölte, hogy jelenleg a szülők nélkül kórházban ápolt gyerekek negyedéhez járnak el szervezetten a segítők. Kátai Németh Vilmos tegnap a Csecsemőringató program országos kereteiről egyeztetett állami, szakmai és civil szervezetekkel. Biztonságban van az ország energiaellátása annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Egyetemisták tisztították meg a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Dunavize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak, így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani, bár a rámpa meredeksége változott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Akár 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel, így ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták. Az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan. Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, július 28-a van, a jövő héten már augusztus lesz, sőt, miket beszélek már a hétvégén. Nézzük azonban, hogy ma kik lesznek a vendégeink. Az impresszió rovatban hamarosan Jenes Kitti színművészt hallhatják. 5 és 6 óra között pedig eljön hozzánk Miklusi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és vele érkezik Nagy Zsófia, kulturális antropológus. Most pedig az Intermezzo-ban már is meghallgatjuk Schumann harmadik ezdó Rajnai szimfóniájának harmadik tételét. Maradjanak velünk, további kellemes időtöltést!

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Július 31-én és augusztus 1-én különleges műzikellel gazdagodik a hazai színházi élet. A Margit-szigeti Színház és a Magyar Színház közös produkciójaként érkezik a Wonderland című műzikell. A vonalban Jenes Kitti színművész. Szervusz Kitti, szeretettel köszöntelek.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Alice szerepét alakítod ebben az előadásban. Hogyan ötvöződik a Magyar Színház és a Margit-szigeti Színház elképzelése a produkciót illetve?
2: A Magyar Színház hozta létre ezt a produkciót, tehát a próbák is, a rendező úr is, aki Nagy Viktor egyébként a Magyar Színház igazgatója, ő rendezte a darabot. Ez mind gyakorlatilag az ő elképzelései alapján valósult meg, és akkor igazából a Margit-sziget, mint egy befogadó hely és egy befogadó partner van jelen ebben az együttműködésben.
1: Az Alice Csodaországban és Alice Tükörországban című regények modern feldolgozásáról van szó, és ha jól tudom, akkor ez a történet New Yorkban játszódik.
2: Igen, így van.
1: A jelenlegi koncepció alapján.
2: Igen.
1: Hogyan állította Nagy Viktor színpadra ezt a musicalt? Azért egészen más, hogy más elgondolás alapján más elképzelésekre volt szükség, tekintve, hogy szabadtéren játszátok majd.
2: Igen, hát ez nagyon izgalmas lesz, mert a szigetre 28-án fogunk mi színészek kiérkezni, addig zajlik a díszletépítés, a változáspróbák, és mi majd ott fogunk szembesülni azzal, hogy mennyiben lesz más a szigeten játszani ezt az előadást, mint ahogy most mi bepróbáltuk ezt 2,5 hónap alatt a Magyar Színházban, úgyhogy díszlet szempontjából biztosan más lesz, nagyobb ugye, sokkal nagyobb a tér, egészen mások a színpad adottságai, nincs zsinórpadlás például, így sok díszletelem oldalról fog beérkezni, és ezekhez majd nekünk is az ottani próbák alatt kell alkalmazkodnunk, és akkor fölmérni, hogy mik azok a változások, amik minket például járásban vagy technikailag érintenek. Mi ezt a produkciót a Magyar Színházban próbáltuk be az ottani adottságokkal, az ottani színpadtechnikával, és így van most kész, úgyhogy ez egészen izgalmas, és hát ilyenkor ez egy ilyen nagyon gyors tempót igényel, hogy fölvegyük a fonalat, hogy ott azért mennyiben lesz más, és akkor próbáljunk gyorsan ez alkalmazkodni.
1: Hát ilyen más a tér, mások a távolságok, szóval
2: igen,
1: teljesen máshogy működik az egész.
2: Igen.
1: A jelmezeket egyébként Kenta úr tervezte. Hogyan jelenik meg ez a varázslatos világ a színpadon?
2: Hát nagyon izgalmas. Egy ilyen futurisztikus, nagyon színes, nagyon élénk, nagyon vibráló világot álmodott meg Kenta úr, ami abszolút látszódik a látványterveken, a díszletelemeken, a világításon és a jelmezekben is, de még egészen odáig, hogy a karaktereknek a frizurája, és az enyém például egy egészen szimpla, de ugye én vagyok az, aki a kerettörténetben a valóságos szálból csöppen át Csodaországba, úgyhogy az én figurám az elején az egy üzletasszony karakter, és én onnan, amikor átkerülök a belső világba, ami Csodaország világa, akkor kapok én is egy nagyon különleges, egy ilyen fluoreszkáló jelmezt, egy szoknyát, egy nagyon-nagyon vagány bőrkabátot, ami egyébként nekem nagyon-nagyon tetszik, szóval nagyon merészet álmodott a Kenta úr, és szerintem ez nagyon-nagyon jól megmutatja egyébként ennek a világnak a furcsaságát.
1: És lett nagy emeletes frizurád?
2: Nekem nem. Nekem egy nagyon-nagyon csinos, modern, fiatal női frizurám van.
1: Jó, csak arra gondoltam, hogy hát ha esetleg a változás során, aminek kapcsán a megjelenésed is megváltozik, hát ha esetleg megkaptad a vágyott nagy frizurát.
2: Nem, azért nem, mert nekem egy nagyon gyors öltözésem van. Aha. Ugye én igazából csak átcsúszom egyik világból a másikba, és ezt a színpadon ezt úgy tudjuk láttatni, hogy én egy ilyen tipikus gyors öltözésre kiszaladok, ami gyakorlatilag néhány másodperc, úgyhogy ez alatt ugye frizurát váltani nem is lenne igazából idő, és én még ez is egyébként jól is értelmezhető, hisz annyi még megmaradt belőlem a kinti Alice-ságból.
1: Mesélj egy kicsit a történetről, már amit lehet.
2: Egyébként egész sok mindent elmondtak már, úgyhogy azért nem titok szerintem az, amiket mondani fogok, remélem nem fog elspoilerezni semmi komolyat. Ugye ez egy ilyen történet a történetben, mint ahogy mondtam, Alice Kornwinkel írónőről és játékfejlesztőről szól. Ő áll a középpontban, és az ő 10 éves kislánya Chloe. Az ő életükkel kezdődik egy kis életképpel, és ez az Alice átkerül, tehát kap egy feladatot attól a vállalattól, a vállalat vezetőjétől, ahol ő dolgozik, egy nagyon komoly kihívás, amit neki 24 óra alatt teljesítenie kell, és eközben igazából történik egy elalvás által valahogy egy ilyen átcsúszás ebbe a másik világba, ahol ő mindenféle karakterrel, a legkülönbözőbb terekben és utazásokon kell, hogy átverekedje gyakorlatilag magát, amit ő az elején egyáltalán nem ért. Kik ezek, miért jönnek ezek az alakok, hová tartok, honnan jöttem és miért vagyok itt, és valójában ennek az egész utazásnak a végén derül ki azért a néző számára is, hogy mi volt ennek a tanulsága Alice számára, miért kellett ezeken a megpróbáltatásokon igazából így átverekednie magát.
1: Ez gyönyörű. És akkor ezek szerint még számotokra is nagyon sok izgalmas pillanat vár rátok, hiszen, ugye? Hiszen nem nagyon lehet még tudni, hogy akkor hogyan épül fel majd a Margit szigeten, de garantáltan a varázslat megtörténik majd ott is.
2: Így van, ez biztos, hogy ez varázslatos lesz. A Margit szigeten nagyon izgalmas egyébként játszani, én nagyon szeretem a Margit szigetnek az energiáját, a milliót, egy nagyon-nagyon jó adottságú szabadtéri játszóhely egyébként, és én tavaly is játszottam ott egy főszerepben, úgyhogy ez óriási megtiszteltetés, meg egy nagyon áldásos helyzet, hogy nekem idén is van lehetőségem, tényleg szerintem ez ritkán adódik meg valakinek, de ez tényleg nagyon nagy szerencse, és én tavaly is imádtam, a Rudolf Musicallel voltunk ott, és fantasztikus élmény volt, úgyhogy ez most egy picit nehezebb lesz, úgy érzem, tehát ettől izgalmas kihívás.
1: Kitti, nagy sikert kívánok, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen, én is köszönjük.
1: Jenes Kitti színművész volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szerdán folytatódik a Magyar Nemzeti Galéria Borszerda sorozata, melynek idei utolsó estje ezúttal a gyöngyfehér és ében fekete hangulatát idézi meg. A látogatókat ezen az estén borművészet, élőzene és elegáns kontrasztokra épülő nyári hangulat várja a budai bárban. A program részeként több alkalommal indulnak tárlatvezetések a Dolce Vita című kiállításon, ahol a vendégek az itáliai életérzés, a magyar művészek Itália élménye és a fotográfia kapcsolatának világába is betekinthetnek majd. Bellák Gábor művészettörténész Feketén-fehéren című előadásán a két alapszín művészeti és szimbolikus jelentéseit járja körül. Az est másik főszereplője természetesen maga a bor. Ezúttal a Pannonhalmi apátsági pincészet válogatott tételeit kóstolhatják a látogatók. A programot egész este Cseke Gábor zongoraművész élőzenéje kíséri, aki játékával tovább erősíti az est elegáns hangulatát. Szombaton a Kerekes Band érkezik a Bábel kertembe, ahol a világzene, a népzene és a modern groove-ok találkoznak egy lendületes koncerten. A Liszt Ferenc díjas, kétszeres fonogramdíjas zenekar több mint 3 évtizedes pályafutása alatt sajátos hangzást alakított ki, melyben a pásztor furúja, az etnofunk és a rock energiája is helyet kap. A csapat 33 országot megjárt turnéi után friss élményekkel tér vissza a színpadra. Az este vendége Baritz Gergő lesz. Jó szórakozást!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, így a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A négy nagyvadat a Zernyesti medverezervátumból egy franciaországi állatparkba viszik át nemzetközi együttműködésben. Az állatok 2,5 évesek és testvérek teherautóval egyedi és szigorú előírások betartásával szállítják majd őket. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták. Az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan.

0: Annak az M0-ás déli szakaszát megnyitották az M1-es felé Dunaharasztinál, de tart a műszaki mentés, és továbbra is csak egy sáv járható, illetve az ellenkező irányban is jelentős lassulást tapasztalhatnak. Továbbá a Sziget-Szentmiklós környékén, ugyancsak az M5-ös felé a Csepeli út közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell a középső sávban, tájékoztat az Útinform. Baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, illetve az Alkotás utcában kifelé a Rád-György utcánál. Változatlanul sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben az I. és Gyula utcában a Beller Imre utcánál. Érdemes fokozott elővigyázatossággal közlekedni a környéken. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá az érintett BKK járatok újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt kívánok! Hogy miért jár az ember fodrászhoz? Erre bizonyára nagyon sokféle válasz érkezik. Egy biztos, nem csak azért, hogy szép frizurája legyen. Erről is szó lesz majd a folytatásban. Miklusi Csák Alizzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológussal. Most pedig Mozart D-dur szimfónia második tétele következik.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia, köszönjük a meghívást.
2: Szia, köszönjük a meghívást.
0: A Dajer Alapítvány fókuszában mi áll? Mit lehet tudni rólatok? Meséljetek kicsit. Húha, most látom, fantasztikus kulacsok vannak itt előttetek. Dajer felirattal, és ugye fölötte egy vörös hajú nő, aki elég jól láthatóan dajerolt hajjal bír.
1: Igen, ez egyébként ez a grafika, ez nagyon képvisel minket. Az első perctől Dusik Móni megrajzolta ezt nekünk, amikor egyszer leültünk hárman Barna Erával és Kovarszky Andreával, hárman alapítottuk, vagy hárman hoztuk létre ezt a akkor még női online magazint, a daer.hu-t, és akkor még nem gondoltunk alapítványra, hanem csak azt szerettük volna, hogy legyen nekünk egy olyan játszóterünk, akkor még az online játszótérben gondolkodtunk, amit a mi saját magunk munkája mellett beleviszünk olyan energiákat, amikről amúgy szeretünk beszélgetni, mi mindig összejártunk egy kávézóba, és igazából ennek az ötlete is egy kávézóba született, és az alapja az volt, hogy Barna Era nagyon szereti, én is, meg mindannyian az Álmodóvárnak a filmjeit, ahol nyilván a nők összeülnek, és otthon miközben lakkozzák egymás körmét, és a hajukat vágják, azok mindenféle az életük minden dolgát kibeszélik, és igazából ebből jött akkor még az ötlet, és az alapítvány később jött létre 2021-ben, amikor már azt gondoltuk, hogy nosza, akkor most néhány szerkesztőt is hívtunk, illetve barátnőinket, akik szintén nem voltak újságírók, de azt gondoltuk, hogy akkor most már lehetne picit ezt komolyabban is csinálni, és akkor létrehoztuk a Dajer, 40 fölötti nők társadalmi láthatóságáért alapítványt, és a lényege az, hogy a 40 fölötti nőknek is legyen egy olyan, hát még egyszer csak azt tudom mondani, hogy játszótere, és most már ez egy nem csak online-ban, hanem van egy valódi tér, ahova mi bejárunk, és ott vannak ezek a programok, női érdekvédelmi programok, beszélgetések, női körök, klubok, varóklub, kiállítások, tehát mindenféle olyan programot, amit a civil és a civil eszközökkel, vagy aktivista eszközökkel, de mégis kortárs művészeti elemekkel tudunk létrehozni. Hát így nagyjából így ennyi, így első körben.
0: Hát nagyon sokrétű az alapítvány tevékenysége. Most, ahogy téged hallgattalak.
1: Igen.
0: Sok területet fogtok össze.
1: Sok mindennel foglalkozunk, mert sokfélék vagyunk, és sok ötletünk is van. Tehát kicsit olyan ez, hogy amerre, ahonnan jön egy ötlet, vagy jön egy irány, akkor megpróbálja azt is befogni. Tehát nincs a stratégiánkban nincs az, hogy akkor jövőre csak ezzel szeretnénk, mert mindig szeretnénk helyet és teret adni azoknak a nőknek, akik közbe jönnek felénk, és ők az ő ötleteiket szeretnénk megvalósítani, és láthatóvá tenni őket.
0: Mi az, amitől a nők megnyílnak a fodrásznál, a kozmetikusnál, a körmösnél, Zsófi? Milyen tér jön létre két nő között egy ilyen helyzetben?
2: Hát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy biztonságban érezze magát a nő. És mi egy ilyen teret szeretnénk kialakítani a Dajerbe, és ennek a sok lába az a sokfajta program, amit az Alíz felsorolt, de a fő irányvonal az, hogy együtt legyünk, hogy jól legyünk együtt, és biztonságban legyünk, és ugye ennek az a következménye, hogy tudunk önmagunk lenni, és meg tudjuk magunkat mutatni, és azt gondolom, hogy főleg 40 fölött ez rettentő fontos, mert ez az a kor, amikor már nagyjából a nők elvesznek a család és a mindenfajta kötelezettség hálójába belegabajodva. Úgyhogy mi egy ilyen, ahogy az Alíz mondta, egy ilyen játszóteret szeretnénk adni, ahol szabadon lehetünk önmagunk, és épp ezért tudunk elmenni sok irányba, mert hogy sokfélék vagyunk.
1: Amikor 2019-ben jött az ötlet, hogy már akkor már jóval megvolt a magazin, és jött egy ötlet, hogy legyen ennek egy külső helyszíne is, akkor igazából abból adódott nekem az a gondolat, hogy legyen egy kései fejlesztő, ugyanis néha azt mondjuk, hogy a Dajer az egy kései fejlesztő, mert hogy karai fejlesztőbe járnak az anyukák a gyerekekkel, viszont minket, 40 fölötti nőket, amikor már kiengedjük a gyerekeinket, és már szinte mindenki egy új szakmát szeretne megtanulni, vagy a sejtjeinkben be vannak kódolva a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink szakmái, akkor jön újra egy olyan igény, egy vágy, hogy legyen egy tér, vagy egy női kocsma, ahova bemegyek, és azt mondom, hogy figyeljetek, próbáljuk ki a litókt, vagy próbáljunk ki valamit, és ezzel másokat is behúzunk abba, hogy egy új őrület jöhet létre, mert oda abba a Dajerbe, ha belép valaki és meglátja, ugyanis ez egy zsáner név a Dajer, de ez nem egy fodrászüzlet, ez mi szellemi fodrászműhelynek szoktuk mondani, mégis rengeteg búra van bent, mindenkinek az jut eszébe, hogy jaj, az én nagymamám meg kalapos volt, jaj, az én, tehát hogy rögtön eszébe jutnak az embereknek ezek a szakmák, meg a rég elfeledett dolgok, amik meg itt vannak a kezünkben, és olyan jó lenne újra elővenni.
0: És ezeken a helyeken a nők valóban megnyílnak egymásnak. Hát itt is a közösségépítés a cél. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Miklósi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Szellemi fodrászműhelyről van szó, ugye? Ez nagyon tetszik nekem. Az merült fel bennem, hogy azért ahhoz, hogy két nő, vagy több nő, vagy száz nő, nem tudom, közel kerüljön egymáshoz, ahhoz idő kell és bizalom kell. Hogy ezt hogyan, milyen eszközökkel, vagy milyen módon tudjátok megteremteni?
1: Igen, hát a közösségépítés az egy nagyon fontos és feladata is az alapítványnak, és azt tudjuk, hogy ez a bizalom, ez nagyon lassan épül ki egymás között. Mi, akik a barátnőkként kezdtük el, nekünk is ez egy tanulási folyamat, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk egymásban bízni, mik a ritmusaink, főleg akkor, amikor azt gondoltuk, hogy szeretnénk úgy megnyitni, hogy az egyik célunk például az volt tavaly, hogy legyen egy 50 fős flottánk, az pedig pontosan arra ment ki a felhívás, hogy bárki, aki szeretne hozzánk tartozni, jöjjön és töltse ki ezt a papírt, és innentől a flottának a része. Ez egy pályázat keretén belül volt meghirdetve, és arra adtuk a szerződést, arra szerződtünk ezzel az 50 nővel, hogy három komoly tematikában lesz egy-egy napunk, a méltóság, a szabadság és a testi öntudatról beszélgettünk egész nap, ez mindenféle kreatív műhellyel végződött, tehát nem csak az volt, hogy ők végighallgatták ezeket a beszélgetéseket, közbe is tudtak szólni, volt hozzá egy vizuális jegyzetelőnk, aki csodálatos posztereket hozott létre, de a végén mindig volt egy művészeti, például közösen kollázsoltunk, vagy divatbemutatót tartottunk, amivel mindig a nők megmutathatták az ő gondolataikat, vagy egy World Café-t csináltunk, Szóval ez valóban egy lassú folyamat, és ezzel nekünk sok dolgunk van, ezt nem mondom, hogy mi ebben már nagyon jól állunk, mert ezen mindig nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy hogyan tudjuk mindig a parazsat úgy tartani, hogy ez mindig érdekes legyen, mert lehet, hogy valakit érdekel egy kiállítás, de a következőre már nem tud eljönni, tehát ahhoz, hogy legyen egy ilyen közösség, akik mindig visszajárnak, az egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat, és mi csak tavaly nyitottunk meg.
0: De van egy helyetek.
1: Igen.
0: Bocsánat, szóval
1: igen,
0: azért
1: igen.
0: Ez már nem pusztán az online térben történik.
1: Igen, ez a Horváth Mihály téren van, és a Horváth Mihály tér 5 szám alatti Nívó Fodrász Szövetkezetet béreljük az önkormányzattól, nagyon baráti áron, ezt mondhatjuk, viszont amikor bementünk, kiderült számunkra, amikor kibéreltük, hogy 10 éve nem volt benne senki, úgyhogy ennek módja szerint nekifogtunk, feltűrtük az ingünk ujját, és levettük a koktélruhákat, és március 8-án 12 nő vásárolt feszítővasakat, és bementünk, és a 4 réteg linóleumot, illetve a lambériát, a szekrényeket, mindent, amit a 70-es években oda teremtettek, mi mindent kitakarítottunk, és így nyitottunk meg március 20-án a Boldogság Világnapján 2025-ben, és azóta vannak ott programjaink.
0: És azóta tart a boldogság? Tehát például a felújítás igen. során azért igen. nem alakultak ki konfliktusok? Mert még ha az ember egy házat épít a férjével, akkor is sok esetben válás a vége.
1: Hát nem, válni nem váltunk. Jó, okay. Tanulság az nagyon sok volt, és nagyon sok van, de hát ezt tudjuk, hogy ahol munka van, ott mindig adódik félreértés, és mindenki másképpen gondolja, de hát már ebben a korban azt hiszem, hogy ezt már megszoktuk, hogy az együttműködés a legfontosabb. Úgyhogy.
0: Hogyan zajlott a felújítás, Zsófi?
2: Hát én abban nem vettem részt.
0: Bocsánat. Azóta vagy jelen?
2: Én akkor csatlakoztam, amikor a megnyitót tartották már, tehát már az elkészült térbe tudtam belépni.
0: Milyen jó dolgod volt.
2: Igen. Én nekem akkor jött el az a pillanat, hogy kerestem a társaságomat, és egy barátnőm ajánlására mentem el a Dajer megnyitójára, ahol ugye számomra is emlékezetes maradt, hogy így egyből jól éreztem magam, és ez annyira furcsa volt, hogy volt egy hely, ahova így egyedül elmentem, nem ismertem senkit, és mégis jól éreztem magam. Egy hely, ahol hasonló korú nők voltak, de így tömegesen, tehát így nagyon sokan voltak, és valahogy annyira jó volt az energia és a vibe, hogy én azt mondtam, hogy na jó, gyerekek, ez brutális, nem tudom, nem értem, hogy itt mi történik, de tényleg szóval így nem volt, lényegben nem volt semmi különös.
1: Sajnálom, hogy nem emlékszem rád.
2: Volt két kiállítás megnyitója, de hogy valahogy így olyan jó volt a hangulat, és tényleg nem is értem, mert nem tudom, hogy miért, szóval én azonnal éreztem, hogy itt nagyon jó lenni, és amikor az Alizék meghirdették, ugye akkor hirdetétek ezt a flottát, akkor én is csatlakoztam hozzájuk, és akkor így kapcsolódtam én is, vagy elkezdtem járni a programokra, meg a beszélgetésekre, és akkor később húztak magukhoz egy kicsit közelebb.
0: Akkor ez egy tudatos keresés eredménye volt?
2: Az én részemről igen, nekem az abban az életszakaszban jött el az, hogy nagyon kerestem ahogy mondtam, a társaságomat, és akkor így hónapokig jártam mindenfele, hogy lehetne, mert éreztem azt, hogy a női kapcsolódások nagyon hiányoztak az életemből. Úgyhogy ez így jól is alakult, így jól sikerült, és akkor azóta nem megyek sehova.
0: Csak ott vagy.
2: Ott vagyok, igazából eléggé állandóan most már.
1: Igen, hát a Zsófit, amikor először találkoztam a Zsófival, szerintem akkor voltunk egy ilyen evezés, vagy nem is tudom, a római parton voltunk. És csak arra emlékszem, hogy nagyon szimpatikus volt a Zsófi, de nagyon zárt volt, és aztán ott megbeszéltük a többiekkel, de vagány lenne, hogyha csatlakozna hozzánk, egy kicsit többet lenne velünk, és aztán ott igen, a Dajernek ez a fő szlogenje, hogy azokat a nőket tegyük láthatóvá, akik nem mernek kilépni a fényre, és hát számomra a Zsófi az, aki pontosan ezt az utat járta be, hogy eljött hozzánk, és azóta tényleg vannak neki saját projektjei, programjai, amit már ő maga készít elő, ő vezet le, tehát igazából nekünk ez egy fontos dolog.
0: Nem sokára rátérünk a programjaitokra is, igen, Zsófi?
2: Igen, szóval, hogy ez az, amit még a másik, amit szeretnék mondani, hogy azért erre, amikor ebbe a korba élünk, már azért megrecsenünk egyszer-kétszer, és az, amikor egy olyan támogató közegbe kerül az ember, ahol én csak azt hallottam, hogy az úgy pont jó, ahogy én gondolom, szóval, hogy így nem kritizálnak, és így nem irányítgatnak, az azért eléggé fel tudja szabadítani az embert. Úgyhogy nekem is sikerült, azt hiszem, egy kicsit kinyílnom.
0: Hát ez maga az elfogadó közeg.
2: Abszolút az elfogadó közeg, amire azt hiszem, hogy azért mindannyiunknak szüksége van.
0: Köszönöm. Jövünk vissza Nagy Zsófi a kulturális antropológussal és Miklósi Csák Alizzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.
3: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Az M0-ás déli szakaszát megnyitották az M1-es felé Dunaharasztinál, de tart a műszaki mentés, és továbbra is csak egy sáv járható, illetve az ellenkező irányban is jelentős lassulást tapasztalhatnak. Továbbá a Sziget-Szentmiklós környékén, ugyancsak az M5-ös felé a Csepeli út közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell a középső sávban, tájékoztat az Útinform. Baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, illetve az Alkotás utcában kifelé a Rád-György utcánál. Változatlanul sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben az I. és Gyula utcában a Beller Imre utcánál. Érdemes fokozott elővigyázatossággal közlekedni a környéken. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá az érintett BKK járatok újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus. Említettétek korábban, hogy nagyon fontos számotokra az, hogy a 40 év feletti nők jóval nagyobb társadalmi láthatósággal bírjanak. Többször feltűnt nekem a beszélgetés során, hogy milyen nagy hangsúlyt helyeztek a különböző életkorokra. Tehát, hogy mondjuk egy 40-es, 50-es nő miért ne kapcsolódhatna a 20-as, 30-as társaival? Tehát, hogy miért ne lehetnének ott is barátságok? Vagy mit tudunk mi egymásról, mondjuk akik túl vagyunk a 40-en, amihez egy másik generációs lány nem tud úgy viszonyulni, vagy kapcsolódni? Tehát mi adja ennek a közösségnek az erejét? Hogy miért van ilyen nagy jelentősége az életkornak, vagy a különböző generációknak?
1: Hát mi, mikor létrehoztuk, akkor 19-ben, akkor ezt csak így mondtuk, hogy a 40 fölötti nőkre gondolunk, mert valahogy szerettük volna betájolni, hogy tulajdonképpen nem szerettünk volna egy női magazint, azt szerettük volna kimondani, hogy mi nem vagyunk újságírók, de akkor próbáljunk egy karaktert leírni. 40 fölötti nők vagyunk, vállaljuk azt, hogy mi belvárosban élünk, bringával járunk, turkálóban turkálunk, tehát, hogy mi ezekhez a nőkhöz tudunk szólni, az nem jelenti azt, hogy nincsenek 20 éves barátnőink, és nincsenek 80 éves nagyon jó, erős kapcsolódásaink és mentoraink, hanem mi most ebben az élet korban erről tudunk beszélni, a mostani problémáinkról, arról, hogy a szüleinket hogyan szeretnénk ápolni, hogy a gyerekeinkkel milyen életformát tudunk kialakítani, hogy a család, hogy a férj, tehát hogy akkor valahogy mind a nyolcan ebben voltunk, és akkor gondoltuk azt, hogy ez lenne. De az nagyon jó, azt nagyon jó látni, hogy nagyon sok fiatal művész, képzőművész, kiállító, sőt, férfi kiállítónk is volt már. Tehát, hogy ez maga a név, meg ennek a megfogalmazása, ez azért is volt fontos, mert akkor ezt így mondtuk, de igazából ez nem jelenti azt, hogy itt hozzánk nem jár senki.
0: Már nem zárjátok ki a 32 éveseket.
1: Egyáltalán nem zárunk ki senkit, és nagyon jó viszonyt ápolunk a szomszédainkkal, a kerülettel, sőt, most volt múlt héten a Fodrásznők éjszakája, amit kitaláltunk, és ott még a szomszédban lévő templomban is mondtak értünk áldást, és a szomszédokért. Szóval úgy próbáljuk ennek a hangulatát valahogy úgy átadni, hogy mi itt azért vagyunk ebben a térben, hogy jól érezzük magunkat, és ha bárki bekopogtat, akkor jöjjön be.
0: Az előbb említetted azt, hogy ennek a korosztálynak többnyire az is a feladata, hogy gondoskodjon az egyre idősebb szüleiről, és hát ott vannak még a gyerekek, akik valószínűleg még nem nőttek meg. Ugye ez a szendvics generáció lényege, hogy fölfelé is, lefelé is van feladat bőven, miközben hát azért nekünk magunknak is valahogy fenn kell maradni lehetőség szerint jól.
1: Igen.
0: Zsófi, ha jól tudom, akkor te kifejezetten női sétákat is szervezel.
2: Igen, igen. Az amit most így önálló feladatként csinálok.
0: Amit megkaptál önálló feladatként? Vagy igen, vállaltad, igen. Vagy nem tudom,
2: igen,
0: hogy történik ez.
2: Igen, hogy annyit magyaráztam róla, hogy de szeretnék ilyet csinálni, csak hát ugye félénk voltam, hogy a többiek annyira megtámogattak, hogy azt mondták, hogy akkor ebből most már elég, ebből a rinyálásból is csináljak egy sétát, és akkor már akkor 8. kerület legyen. Úgyhogy az első séta, amit júliusban már be is mutattunk, az a Nők a 8-ban címmel ment, és itt célzottan egy olyan útvonalat találtam ki a 8. kerületbe, ahol itt-ott megállva olyan nőkről tudok beszélni, akik valamit felmutattak az életükbe, de vagy nem tudunk róluk, vagy feledésbe merültek. Szóval, hogy nagyon szerettem volna egy kis reflektorfényt szórni, úgy unblock a nőkre, mind azokra, akiket el is felejtettünk így az idők során. Úgyhogy ez volt a koncepció.
0: És akkor közben nyilván spontán beszélgetések is kialakultak.
2: Igen, és akkor az egész az egyébként tényleg átment egy a visszajelzések alapján. Én mondjuk személy szerint rettentően izgultam, úgyhogy én ezt annyira nem tudom, de a többiek mondták, hogy nagyon jól érezték magukat, és hogy igazából olyan volt az egész, mint hogyha egy ilyen baráti társaság vonult volna végig az utcán, és akkor ezt még megszínesítettük az Aliznak a felolvasásaival, verseket olvasott föl adott helyen, illetve korabeli újságcikkekből olvasott föl, és az egész a dalját bevégződött, ahol megtekintettük egy Málna Szörp mellett a Margaritának a kiállítását, az Opuncia szépségszalont, ami még a nyár végéig ott van a daljárba. Úgyhogy ez egy ilyen komplett kis programocska volt, ami állítólag nagyon jó hangulatban telt.
0: Lesz újabb séta is?
2: Igen, ezt meg fogjuk most ismételni augusztus 11-én, illetve augusztus 25-én egy másik sétát, ami pedig így az 5. kerületben lesz a belvárosban, szintén nőkről, úgyhogy erre úgy kattantam rá, hogy valószínűleg nem is jövök le róla egy ideig, úgyhogy a nőkről szeretnék én személy szerint egyfolytában magyarázni mindenkinek, mert azt gondolom, hogy szükség van rá, hogy beszéljünk, hogy legyünk együtt, és hogy mutassuk meg azokat, akik az élet mellékalakjai, de hogy legyenek akkor ők a főszereplők.
0: Na látod, milyen jó volt elkezdeni ezt a sétát. Most már meg sem állsz.
2: Így van, így van.
0: Jövünk vissza Nagy Zsófia kulturális antropológussal, és Miklósi Csák Alízzal, aki színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miklósicsák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus, női sétamester, nem is tudom. Ugye? Hát most már ez elindult, ez a folyamat.
1: Stand-up. Séta stand-up, nagyasszonya.
0: Pláne.
2: Sétamester.
0: Mivel készültök még a közeljövőben, Alíz?
1: Hát szeptemberig van most... Először is azt gondoltuk, hogy uborka szezon lesz nyáron, és pihenünk, de aztán utána rájöttünk, hogy alkotói szabadságot veszünk ki, és kinyitjuk a helyet. Tehát a milyen kollektíva, bocsánat, Puncstorta kollektíva fog mi hozzánk beköltözni most augusztusban, és egy szövőszékkel fog beköltözni Kozma Zsófia, és ez az Imágó Ökokulturális Labor nevén Ládafia projektként fog működni. Ez a projekt az egyetemen, a képzőművészeti egyetemen mesterszakon van, és az a vizsga munkája, hogy a saját kelengyéjét fogja megszőni, és ebben fogunk tudni neki mi is segíteni, és újra gondoljuk, és újra értelmezzük ennek az értelmeit, hogy hogyan készülnek a nők a házasságra, és be fog költözni a Dajerbe, és bárki be tud ülni a szövőszék mögé, és a keze munkájával tudja segíteni ezt a projektet. És közben pedig, ameddig ő ott lesz, addig pedig Varga Ritának az Opuncia Szépségszalon kiállítását is meg lehet nézni, és mellette pedig lesz a két sétánk, az pedig lesz 11-én és 25-én, és a Zsófinak pedig majdnem két naponta lesz benne a Dajerben, úgyhogy színes Kozma Zsófi. Igen, igen, Nagy Zsófit mondtam.
2: Nem, csak Zsófit.
0: Csak ránéztél.
1: Kozma Zsófi. Igen, de keressenek. Nagy Zsófit. Keressétek Nagy Zsófit is, keressétek Kozma Zsófit is.
2: Kozma Zsófi
1: férhez
2: megy.
1: Őt meg férhez megy.
2: Jött az ötlet, hogy kellene csinálni.
1: Igen, és a Puncstortának az alapítóit is elmondanám, hogy az Etvi Attina és a Kozma Zsófi. Úgyhogy készülünk az őszi kiállításokra. Ugye mi hárman vagyunk kurátorok a Dajer Alapítványnál, Frazon Zsófia, Kovarszky Andi és én, úgyhogy ez még majd a következő megbeszélés tárgya, de már tudjuk, hogy ki lesz a következő, akit szeretnénk. Még nem áruljuk el, hogy kinek a kiállításával, de nagyon készülünk, ugyanis októberben a Melltartó Nélküli Világnapot minden évben megszoktuk ünnepelni a Dajerben.
0: A Zsófik előnyt élveznek nálatok?
1: Igen, nálunk van majd 4-5 Zsófi, és azt hiszem, hogy 2 Erika, ugyanis Dusza Erika a főszerkesztőnk, a magazinnak a főszerkesztő, és Laco Erika pedig ő is munkatársunk, stábtagunk, úgyhogy vagy Zsófit szoktunk mondani, vagy Erikát.
0: Ez a kettő lehetséges, más nincs. Na most.
2: A Puncstorta kollektívához még annyit is hozzá,
0: hogy is Zsófi, egyébként, ugye, aki fékhez megy.
2: Igen, hogy ők pont 20 évesek. Csak ennyi.
1: Igen, ez fontos.
2: Hogy ők annyira jó, ővelük annyira jó a kapcsolat, hogy kollaborálunk is. Úgyhogy igen, nincsenek ám kizárva.
1: Igen,
2: 20 évesek sem.
1: Így van, és tavaly pedig volt egy szintén egy szendvics generációs projektünk, ahol Deák Maja és Deák
0: Zsófi?
1: Nem, most össze. A Deák lányok mondjuk így csináltak egy szintén egy projektet, és ők is 20 évesek voltak.
0: Tessék, itt a bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem zárjátok be
1: így
0: a kaput.
1: Így van, így van.
0: A többi generáció előtt. Egyébként a szövés maga egy olyan tér, egy olyan esemény, ahol a nők pont úgy megnyíltak, azt hiszem, annak
1: a
0: idején, mint így van a fonóban, mint ahogy most a fogásznál.
1: Igen.
2: Meg ugye arról nem beszélve, hogy mi a szövésnek a szimbolikája, ugye az életszövését is a nők végzik.
1: Igen.
2: Úgyhogy szerintem ennél találóbban nem is szüntethetjük volna meg az uborka szezonunkat.
1: És nekem meg még van egy ilyen gyerekkori élményem, hogy nálunk pedig egy kis erdélyi városban születtem, és ott pedig az volt, hogy a nők összejártak csigatésztát készíteni. Tehát, hogy ez is annyira jellegzetes, hogy leültek, és elmentek csigázódni, és ott is mindenről lehetett hallani, ugyanúgy, mint a fodrászüzletben.
0: És hogyan szövitek a Dajer fonalát az elkövetkezendő időszakban? Milyen terveitek vannak?
1: Hát az egyik nagy tervünk az, hogy ugye az egyik teret már közösen felújítottuk, és van még hátul egy tér, az egy nagy álom, hogy azt létrehozzuk, hogy lehessen ott jogázni, lehessen ott ilyen elvonulósabb terápiákat is tartani, és hát valószínűleg még ez nem biztos, de szeretnénk majd egy olyan adománygyűjtő akciót, amit szintén a nyilvánosság elé teszünk, hogy szeretnénk valahogy ezt felújítani, ugyanis a külső teret is 1,5 millió forintos közösségi adománygyűjtésből hoztuk létre, tehát hogy azért nagy, innen is köszönjük minden adományozónknak, hogy segítettek nekünk.
0: És ha már a Dajer szövéséről szó volt, akkor meséljetek kicsit arról, hogy egy 40 fölötti nő hogyan alakíthatja úgy az életét, hogy abban megtalálja a helyét, boldogságot, örömöt lejjen, önmaga lehessen. Mit tehet ezért? Mit tehetünk magunkért?
2: Hát igen, szóval amikor eljön ebben a korban egy úgynevezett életközepi válság, amit mi sokkal jobban szeretünk transformációnak hívni, akkor megkapjuk azt az ajándékot, hogy az élettől, hogy már nem annyira érdekel minket a külvilágnak a véleménye, hanem sokkal jobban elkezdünk befele tudni figyelni, és az önszeretetünket megtanuljuk. Csak belekavarodok.
0: Hát erősítjük.
2: Igen.
0: Hát nem? De ez az kell, hogy legyen.
2: Hát igen, hogy azt valahogy így elkezdjük talán működtetni azzal, hogy már nem érdekel annyira, hogy ki mit gondol, és akkor tudjuk ezáltal ugye tovább fűzni a dolgokat.
1: Meg ebben egy lehetőséget látni ebbe az életszakaszba, hogy lehet újra kezdeni, lehet azt gondolni, hogy 25 évesen, amit gondoltam magamról, vagy a jövőmről, lehet, hogy most újraírom, szeretnék egy új szakmát megtanulni, tehát új barátokat találni, tehát hogy ne zárjunk be, ez nekünk nagyon fontos. És ez nagyon fontos a saját öngondoskodásunk, meg a saját életünk szempontjába is, hogy ne az legyen, hogy 70-80 éves korunkban egy szobában ülünk, és mondjuk nézzük a televíziót. Ez most már sok tanulmányban is így van, hogy azok az emberek a boldogok, és abban az országban, ahol van tényleg öregségi politika, hogy boldogan eljárnak táncolni, kézműveskedni, segítenek akár egy óvodába, tehát hogy egymás felé tudnak fordulni az emberek, és a közös dolgaikat közösen oldják meg, és ez a fajta nyitás, mi azt gondolom, hogy a Dajerben nekünk ez az egyik fő irányunk, hogy maradjunk kíváncsiak, és ne csak a mi saját körülöttünk lévő emberekre, hanem azokra is, akik a fiatalokra, az idősebbekre, ha már szemvis generációk vagyunk, akkor ne a nehézségeket lássuk, hanem legyünk mi is nyitottak rá.
0: És ezt erősítitek ti is ott a Dajerben.
2: Mert együtt könnyebb.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Miklósi Csák Alíz színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia kulturális antropológus volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Átfogó intézményrendszeri átalakítás zajlik a közösségi közlekedésben. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna-romániai szakaszán. Harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhő mérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Kerülni kell az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna-romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai Folyami Igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmérséket a közelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása zajlik a közösségi közlekedésben, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hozzátette, létrejön egy új vonatflotta cég, ezen keresztül lehet majd felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán azt írta, Budai Bence több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére, és bízik abban, hogy a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét. Még tart a vizsgálat a Fradiváros 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást, hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthat.

0: szintén az M5-ös felé, Sziget-Szent Miklós közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell, tudósít az Útinform. Baleset nehezíti a haladást Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Ott is torlódás alakult ki emiatt. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban szakaszonként szintén mindkét irányban és erős a forgalom a Szél Kálmán tér közelében. Telített a pesti alsórakpart mindkét irányban a Lánchíd előtt, a Kiskörút, ugyancsak mindkét irányban az Asztória előtt, a Rákóczi úton is lassulást tapasztalhatnak mindkét irányban, a Fiumei úton is torlódásra készüljenek az Orci tér felé, a Rákóczi hídon Budára, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Jó estét kívánok! Július 28-án minden kedves Szabolcsnak szeretettel gratulálunk, de ma ünnepelnek még Szeréna, Ada és Botond nevű hallgatóink is. Induljon az utolsó óra Locatelli Dédur Concerto Grossójának negyedik tételébe.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Augusztus 13-a és 15-e között ismét megrendezik a nyári Margó Irodalmi Fesztivált a Salföldi Bánya kertben, a Káli medence szívében. Ahogy a sajtóközleményben írják, a Margót a legtöbben Budapest egyik meghatározó irodalmi fesztiváljaként ismerik, ezért különösen izgalmas, hogy a nyári kiadás immár hagyományosan a Balaton felvidékre költözik. Ebbe kapaszkodok bele majd az első kérdésemmel. Mátyás Kitti van a vonalban, a Margó Fesztivál kommunikációs vezetője. Kezit csókolom.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval belekapaszkodok ebbe, hogy izgalmas, hogy már hagyományosan a Balaton felvidéken vannak. Megszokták már az emberek? Van esetleg egy egyre növekvő metszőhalmaz a nyári látogatók és a budapesti látogatók között? Szóval mi a helyzet? Mindenki tudja már, hogy ilyen tájt hová kell menni?
2: Én bízom benne, hogy mindenki tudja már. Tavaly voltunk először a Káli medencében, Salföldön és a Bányakertben. Azelőtt Zalában, Szentgyörgyváron volt a Margónak a nyári kiadása, ugye, ahogy a Felkonfban is említette. Ugye az a budapesti Margók lazább nyári kiadása, tehát aki ismeri a budapesti fesztiváljainkat, az annak elmondhatjuk, hogy ez egy hogy a teljesen más arcát mutatja a nyári Margó. Egy kicsit rálassulunk a Káli medence tempójára, fűben ülve hallgatunk beszélgetéseket, sétálunk a helyszínek között, pokrócon olvasunk, tehát ez egy sokkal lazább fesztivál környezet, mint a budapesti, a tavaszi és az őszi Margó. És tavaly volt először a Káli medencében, szerették az emberek, készítettünk utána egy kutatást, kiküldtünk egy kérdőívet, és nagyon tetszett nekik az új helyszín, úgyhogy azt gondolom, hogy most, hogy másodjára leszünk ott, tanulva a tavalyi tanulságokból, még jobb fesztivált tudunk majd szervezni, mert hát nekünk tényleg a lényeg az az olvasó, és hogy ki milyen fesztivál élménnyel tér majd haza a 3 nap után.
1: Lehetséges, hogy elsőre alákérdezésnek tűnik, de engem tényleg érdekel. Egy új helyszín választásakor körbe mennek, megnézik, megrágják, átbeszélik, és akkor annak fényében kezdik el mondjuk lekötni a különböző programokat, vagy megszervezni, tehát hogy, mert ugye azt írják, hogy különösen izgalmas lehet azoknak, akik Budapesten szokták meg a Margót egy ilyen környezetbe elmenni. Ebben az esetben, például a Salföldi Bányakert esetében volt-e ilyen bejárás, agyalás, brainstormingolás, hogy akkor itt mit, ha is hogy kellene?
2: Abszolút, abszolút. Tehát minden fesztivál előtt van helyszínbejárás, nagyon érdekes még a budapestieknél is, tehát amikor ugyanoda megyünk vissza, például egy tavaszi fesztiválnál, vagy az őszi Margónál, akkor is van mindig bejárás, mert jönnek az új ötletek, és mindig ez fontos, hogy a csapattal együtt ezt bejárjuk. Úgyhogy ez tavaly is így történt, kis busszal ment le a Margó csapata, és derítette fel a környéket, jártunk a Bányakertben, bejártuk a Salföldi falut, voltunk fent az erdőben a Pálos kolostoromnál, voltunk a Salföldi faluházban, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy tényleg egyeztessünk ott, tehát hogy nem véletlenül volt találkozunk a polgármesterrel, vagy a bányakert menedzserével, tehát ilyenkor nekünk nagyon fontos, hogy nem rátörni szeretnénk ezekre a helyszínekre, hanem azt szeretnénk, hogy tényleg magunkévá tegyük, és hát beleilleszkedjünk a tájban, mert nem szeretnénk felforgatni az ott lakóknak az életét. Úgyhogy ez most is így volt, idén is voltunk helyszínbejáráson, ez egy kis csapatépítő is nekünk ilyenkor.
1: Helyes.
2: És idén nagyon izgalmas, hogy új helyszínt választottunk, tehát a Bányakert az a központja a nyári Margónak, minden este ott végzünk, ott találkozunk, és ott a nagy színpadon lesznek, majd mindjárt kitérek a programokra.
1: Igen,
2: de
1: igen.
2: Még előtte az, hogy az új helyszín pedig a Pajta, ami Salföld határában van. Egy nagyon, tényleg egy kis mesés helyszín, parasztházikó, egy gyönyörű kertel, diófalat, és ott ennek a Pajtának az udvarában lesznek irodalmi beszélgetések. A Pajtának van egy galériája, a Pajta galériában lesznek workshopok, irodalomterápia és meseterápia, és a Pajta előtt van egy nagyon szép terület, kőtenger, az a neve, és ott is tervezünk programot, és ez a Pajta és a Bányakert pedig 10 perc sétára van, úgyhogy, hát úgyhogy az... abszolút gyalogosan is bejárható a fesztivál.
1: Ilyen helyszínen nem is baj, ha az ember sétál egy kicsit, és látja már, majdnem 5 perce beszélünk, egy csomó érdekes dolgot mondott, de most jönnek az igazán érdekesek, amire talán a kedves hallgatók is jobban felkapják a fejüket, mert hát azért mondjuk el, hogy kiket láthatnak, hallhatnak ott, akár prózában, akár hangszeresen, amikor augusztus 13-a és 15-e között lesz tehát a nyári Margó Irodalmi Fesztivál Salföldön. Szóval kik?
2: Minden este a Bányakertben nagy koncertünk lesz. Az első nap 13-án csütörtökön Begrecsó koncerttel várjuk a kedves fesztiválozókat. Pénteken Anima Sound System lép fel nálunk, és szombaton pedig a Lovasi. Úgyhogy elég jó lesz, mind a három estét tudjuk ajánlani. Ami külön érdekesség, hogy mind három esti fellépővel a délután folyamán beszélgetés is lesz, úgyhogy ott a Pajtában, amit előbb említettem, helyszín.
1: Igen.
2: Illetve még délután folyamán, szintén a Pajta helyszín kiegészül egyéb más programokkal, érkezik hozzánk a tavalyi Margó díjas Tóth Marcsi, a tavalyi Margó külön díjas Jean Paumero, Pető Péter a Leborotvált ország könyvével, itt lesz velünk a Letó zenekar, Fábián Tamás, H. János, és hát Tompa Andrea, uh-huh. Direkt ezt a két nagy nevet hagytam a legvégére. Úgyhogy de rájuk biztosan lehet majd számítani, és még mellette ezek a kiegészítő programok, lesz például bicikli túránk is, az egyik kollégánk tartja, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg úgy kell elképzelni ezt a nyári Margót, hogy délelőtt az ember a Káli-medencét elmegy felfedezni, akár lemegy a strandra, akár elmegy a kedvenc pékségébe, és délután 3-kor pedig találkozunk a Pajtánál, részt veszünk együtt a programokon, utána pedig átsétálunk a Bányakertbe, és ott éjfélig csápolunk. Ami még nagyon fontos, és még két fontos program, lesz stand-up, irodalmi stand-up, az egyik Fehér Boldizsár, aki szintén Margó díjas szerzőnk, neki lesz egy stand-up esze, illetve Kemény Zsófinak az Egy életem előadását láthatják majd a fesztiválozók, és Fazekas Gergely is érkezik a dalszerzőnk, szerelőműhelyjel, ő pedig egy pogány induló számot fog szétcincálni a nagy színpadon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas. Egy kis fesztivál vagyunk, de a leghangosabb, legzenésebb irodalmi fesztivál itt a nyárban. Én azt gondolom, hogy nagyon érdemes ellátogatni.
1: A kedves hallgatóknak a margofest.hu oldalt ajánlom. Ott minden részletesen fent van. Most már csak egy kérdés marad a végére, mert kiszaladunk a kis időnkből, mégpedig az, hogy amit elmondott az így első főre, ez ilyen felnőttes program, de egész nap, ha én a családdal, gyerekkel vagyok lent, akkor tudunk-e a piciknek valamit nyújtani? Persze önök, nem mi, többes szám első szemében, hanem a Margó. Szóval a gyerekekkel mi a helyzet?
2: A gyerekeknek is készülünk programmal, mert a Bánkossal összeállva, ami szintén a Káli-medencében van, Bánkossal összeálltunk, és lesz mini Margó. Minden nap a Bánkosban várják a családosokat, a gyerekeket, lesz pizzakészítő workshop, különböző mesés felolvasások. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akár családdal érkezik valaki, tavaly is volt erre példa, úgyhogy egy nagyon pici babával jött egy hölgy, és ugyanúgy részt vette a programokon. Tényleg azt kell elképzelni, hogyha ott van valaki egy beszélgetésen, leteríti a pokrócát, ott van a gyerekekkel, közben a színpadnak nevezett előső részen folyik egy beszélgetés, de nagyon-nagyon szabad és nagyon kötetlen az egész, tehát nem az van, hogy akkor itt síri csend. Igen. Van, ráadásul ugye ebbe beleszólnak a mindenféle zümbögő állatok is, úgyhogy tényleg a természet lágyölén várunk mindenkit, és akkor tényleg, aki családdal érkezik, ne féljen attól, hogy ne szeretne beülni akár egy beszélgetésre, nyugodtan tényleg jöjjenek, és ajánljuk, hogy mindenki hozzon akár kis kempingszéket, kis pokrócot, és ugyanez a Bányakertben is. Tehát igen. A Bányakertben amúgy ez nagyon fontos elmondani, hogy ott attól függetlenül, hogy a színpad előtt székeken lehet ülni, illetve este csápolni, de a gyerekeknek van ott homokkozó, van egy petánkpálya, tehát hogy abszolút le lehet őket is foglalni.
1: Na mindent elmondtunk, ami ebben a néhány percben...
2: Minden, is van.
1: Igen, a jegyinformáció az nem a kulturális ajánló része, az majd a margofest.hu oldalon megtalálják a kedves hallgatók. Megtalálja. Ugye sokan hallgatnak minket ilyenkor autóban is. Ha emlékeznek arra, hogy meg kell néznem, ha hazaértem a margofest.hu-t, azzal már elértük a célunkat. Köszönöm szépen Mátyás Kittinek, a Margó Fesztivál kommunikációs vezetőjének, hogy ezt a majdnem lehetetlen küldetést, ezt a sok mindent néhány percbe sikerült belesűríteni. Köszönöm, hogy hívhattuk, csokolom.
2: Köszönöm szépen, várunk mindenkit.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus közepéig látható a Szép Művészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opárt és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. század geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogy hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely jövő vasárnapig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogy hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely egészen egyszerűen a mindennapi életünkről szól. Jazz dallamok a Hollán Ernő utcában. Pénteken a Földi Natália és Korbeli Ferenc duó lép színpadra a Holland Jazz Street programsorozat keretében. A fiatal ének-gitár formáció a jazz hagyományaira építve saját zenei elképzelésekkel és személyes hangvétellel mutatja be műsorát. Repertoárjukban ismert jazz-standardek, saját szerzemények és egyedi feldolgozások is szerepelnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál tart a műszaki mentés, de egy sávot megnyitottak, viszont a környéken változatlan a tumultus. Az ellenkező irányba is csak nagyon lassú az előrejutás, illetve úgy szintén az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell, tudósít az Útinform. Baleset nehezíti a haladást Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Ott is torlódás alakult ki emiatt. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban szakaszonként szintén mindkét irányban és erős a forgalom a Szél Kálmán tér közelében. Telített a pesti alsórakpart mindkét irányban, a Lánchíd előtt a Kiskörút, ugyancsak mindkét irányban az Asztória előtt, a Rákóczi úton is lassulást tapasztalhatnak mindkét irányban, a Fiumei úton is torlódásra készüljenek az Orci tér felé, a Rákóczi hídon Budára, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: Az elmúlt hetekben a Mesélő Budapest rovatban a fürdőket látogattuk meg képzeletben Tittel Kingával, és most ezt folytatjuk. A Palatinus szót már sokszor körbe jártuk, és elmeséltük, hogy mit is jelent ez pontosan. A Palatinus házakról is beszéltünk, most pedig akkor jön a Palatinus fürdő?
2: Igen. A Palatinus szó a nádornak a megnevezése volt latinul, és ugye azért jött elő ez a szó többször, mert a Margit-sziget korábban a nádornak a magánterülete volt, nyaraló területnek használta. József nádor idejében kezdett el nagyon szépen kialakulni, és hát tudjuk azt, hogy a mi Palatinus fürdőnk a Margit szigeten van, tehát így jön vissza ez a név. Mondhatjuk azt, hogy a Palatinus volt Budapest első szabadtéri strandja. Arra gondoltam, hogy most ezekben a kánikulai napokon tényleg érdemes azokat a strandokat is kicsit megnézni, ahol szabadtéren fürdőzhetünk, nem csak benti, fedett, török vagy máskori medencékben, úgyhogy ez volt az első szabadtéri strand. 1919. júniusában nyitotta meg a kapuit. Ekkor még nem volt teljesen jó dolgozva technikailag, műszakilag, úgyhogy a fürdő veszélyessé vált egy évvel később már, úgyhogy be is zárták 1920-ban, és egy évvel később nyitották újra meg 1921-ben, itt már három új medencével, és azóta folyamatosan működik.
1: Magyarországra ugye jellemző a rengeteg fürdő, a fürdők országa, és rengeteg városunk is van, amelyet a fürdők városaként emlegetjük.
2: Igen, és hogy azt is mondják, hogy Magyarországon bárhol, hogyha lefúrunk lyukat, akkor termálvíz fog majd felbugyogni. Hát ez valóban nagyon sok helyen vényes az országban, vagy a fővárosban. Budapest a világ fürdő fővárosa, és nagyon sokan jönnek ide a külföldiek is ezért, és ezekben a nyári hónapokban szerintem mind a helyiek, mind a külföldiek nagyon sokszor szívesen látogatnak el a Palatinus fürdőre, és ahogy mondtuk már, József nádor ideje óta nagyon látogatott és nagyon népszerű 20. század elejétől fogva, és ahogy utaltál rá, ezt a strandot is a sziget termálkútjai táplálták, de ahogy mondtam a legelején, a medencék alja még nem volt lebetonozva, tehát itt az átszűrődések, illetve a víz elszivárgása sajnos megjelent, és ezért kellett bezárni és aztán újra kinyitni. Viszont amikor megnyílt újra 1921-ben, akkor 5000 négyzetméteres egybefüggő víz felülete volt, és ebben az időben az egész kontinensen, Európában ez egyedülálló volt. Tehát nekünk volt Európában a legnagyobb szabadvízi strandunk.
1: Azt gondolom, hogy népszerű volt.
2: Már akkor is nagyon-nagyon népszerű volt, ezrek látogatták naponta, és itt évtizedről évtizedre mehetnénk, hogy folyamatosan bővült, folyamatosan változott ez a strand, hiszen lépést kellett tartani a növekvő igényekkel, a technikai műszaki fejlődéssel, úgyhogy kibővítették már a 30-as években is, ekkor 1937-ben nyitották meg újra, és ebben az évben született meg a hullámfürdő, ami ugye a legjellegzetesebb pontja a Palatinus strandnak, itt már akkor is harang kongatással jelezték az egyes hullámzásoknak a kezdését, ez a szép szokás a mai napig megmaradt, úgyhogy ez gyakorlatilag 1937 óta része a budapesti fürdőkultúrának.
1: De hát ugye, ahogy említetted, ez egy nyitott fürdő volt. Gondolom, akkor a környezetét is úgy alakították ki, hogy tudjanak hódolni a napozás szenvedélyének.
2: Így van, mind a külső, mind a belső részek abszolút ennek voltak alárendelve, és maga az épület is, az eredeti fabódés épületet is elbontották, és aztán ezután jelent meg, már az 1930-as években egy nagyon szép, hát nagyon jellegzetes Bauhaus stílusú épület, ami a mai napig az egyik ikonikus része a Palatinus fürdőnek, tehát mind a külső, mind a belső részei nagyon, nagyon jellegzetesek.
1: A második világháború milyen hatással volt erre a fürdőre?
2: Hát természetesen ezt is elpusztította, hogy ne felejtsük el, hogy nagyon sok szép műalkotás is volt már akkor is a fürdő kertjében, ezek is elpusztultak, és természetesen újra kellett építeni az egész fürdőt, és aztán a 60-as években újabb fejlesztésekkel bővült már a fürdő, a 70-es években inkább a gyerekek felé fordultak, ekkor jelentek meg az új játszóterek, illetve egy ötpályás csúszda, ami szintén újdonság volt ebben az időszakban. És aztán, ahogy valóban, ahogy itt a rendszerváltást követően egyre inkább elmentünk ebbe az élményfürdő irányba, ez szerintem az egész országban jellemző, hogy megjelentek ezek a élményfürdők. A Palatinus sem kivétel ez alól, úgyhogy a rendes medencékből élményfürdők, élménycsúszdák lettek, ugye óriás csúszdák is megjelentek, tehát most már ez is egy jellegzetes vonása a Palatinus fürdőnek, és a legutóbbi rekonstrukció az 2017-ben zajlott. De nagyon jó azt látni, hogy továbbra is ott vannak a műalkotások a kertben, ott van az a Bauhaus stílusú épület, ott van a hullámfürdő, a harangkongatás, tehát jelen van a múlt, és jelen, illetve a korszerű újítások is mind-mind ott vannak a fürdőben.
1: Azt gondolom, hogy folytatjuk ezt a sort, ugye?
2: Igen,
1: tehát
2: folytatjuk.
1: Újabbnál újabb fürdők érkeznek. Köszönöm.
2: Így van, én is.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Jenes Kitti színművész. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Miklusi Csák Alíz, színész szerkesztő, a Dajer Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, és Nagy Zsófia, kulturális antropológus. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést! Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Csaknem 4000 turistát telepítettek ki az erdőtűz veszélye miatt délnyugat Franciaországban. A város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, hogy vigyék magukkal csomagjaikat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyenlőre nem érinti az evakuálás. A Franciaország délnyugati részén csaknem 42000 hektáron pusztító erdőtüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai Folyami Igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmérséget a közelben. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhő mérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek, 11 és 15 óra között pedig aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Éppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőség. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, 31 cm-t mutatott a vízmérce, és napközben a vízszint tovább süllyedt, így délután 2 órakor már csak 28 cm volt. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar film története 1896-ban vette kezdetét. Ebben az évben voltak az első vetítések, és ekkor nyitották meg az első magyar filmszínházat, az Ikonográfot az Andrássy úton. De a vállalkozás érdeklődés hiányában bezárt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megszavazta a vagyon visszaszerzési hivatal felállítását a parlament, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy védi, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőség. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a

0: a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Népek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az elevátorház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszkij szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kiránduló helyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

heightens each sensation, darkness stirs.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Tánc Együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai polgári kaszinó a budai polgárság szórakozásának és művelődésének megszervezésére létesült 1886. szeptember 1-én a Krisztina tér 9 szám alatt. Induló taglétszáma 205 fő volt, és alapszabályuk szerint politikai tevékenységet nem folytattak. 1893-ban készült a két emeletes épülete, idősebb Francsek Imre tervei alapján. Az első világháború alatt a budai segélyegyleteknek támogatást nyújtott, majd 1923-ban egyesült a Krisztina városi kaszinóval. Létszáma ekkor 1450 főre emelkedett. A második világháború alatt megszűnt, és épülete elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít.
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Tánc Együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Petőfi Sándor bronzszobra 1882 óta áll a róla elnevezett téren. Felállítását Reményi Ede hegedű művész kezdeményezte még 1860-ban, s a költségekhez e célra adott hangversenyeivel jelentősen hozzájárult. Reményi Ede a szabadságharc idején görgei tábori hegedűse volt, és a szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült. Több évet töltött Párizsban és Londonban, ahol az 1850-es években magyar zenével szerzett népszerűséget a magyarságnak. Viktória angol királynő udvari hegedűsének nevezte. Bejárta aztán Észak- és Dél-Amerikát, de amint lehetett, hazatért. Amnesztiáját édesanyja személyesen eszközölte ki Ferenc Józsefnél. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varró lányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csaló köz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt, Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gála műsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház homlokzatait összesen 94 egész alakos emberábrázolás díszíti, melyből csupán 4 nem kőből készült. A 4 legmagasabban fekvő, nem meghatározott személyeket ábrázoló részvitézek. A Dunai homlokzat közép részét két oldalról lezáró egy-egy neogótikus torony teteje több mint 38 méteres magasságával ugyan eltörpül a kupola teljes magassága mellett, azonban az itt álló részvitézek így is szédítő magasságból és közelségből tekintenek le a lábuk alatt folyó Dunára és Budára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a Budai Várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészete.